0: stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkom segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolni kell.

0: Nevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 000 voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-7

0: 200 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nagy hárshegy oldalában, a Kánkároly kilátó tövében egy lezárt mohos vasajtó jelzi a budai hegyvidék legregényesebb barlangját, a Báthori László középkori páros szerzetesről elnevezett titokzatos üreget. A nevét onnan kapta, hogy 1437 és 1457 között, azaz 20 éven áttengette itt mindennapjait remeteként a kalandos életű Báthori László, aki elsőként fordította le magyarra és látta el jegyzetekkel a Biblia teljes szövegét. A puritán életmód és a rendszeres vezeklés azonban kikezdte a Biblia fordító remete egészségét, ezért a Hárshegy és a János hegynyergében álló Buda-Szentlőrinci pálos kolostorhoz csatlakozott, ahol nem sokkal később meg is halt. A barlangban a sziklába vájt lépcsők és a kápolna a mai napig őrzik Báthori életének nyomait. Az 1830-ban újra felfedezett, fokozottan védett barlangot 1911-ben megnyitották. A balesetek miatt azonban később lezárták, így ma már csak engedéllyel látogatható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kis Királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsi és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsa domb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, a paksi atomerőmű stabilan termel. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a meder mélyülése természetes folyamat egy fenéküszöb építésekor. A Duna bal partján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. Az ágazatnak juttatott plusz forrásokból jut majd pénz az új bértáblára. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képességet. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolni kell nevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget az üzemanyag kiskereskedelemben a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Egri Gábor azt mondta, a kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 vállalkozás működése kerülhet veszélybe. A szövetség elnöke szerint a megoldás alapvetően az lenne, ha piaci árazás működne. Ezzel ugyan emelkedne a benzin és a gázolaj literenkénti ára, de ezt célzott támogatással ellensúlyozhatná a kormány. Megszegte az ígéretét a benzinárak kapcsán a kormány, mondta Bóka János. A Fidesz frakció vezetője a benzin és gázolaj jelenlegi árát mutatta be, és hangsúlyozta, ők az energiaválság miatt védett árat vezettek be. A kampányban Magyar Péter még annál is olcsóbb benzint követelt. Ehhez képest most drágább az üzemanyag. Hétfőn temetik a

0: Háborús bűnökért és a népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Országszerte hétfőn is sok napsütésre számíthatunk, éjszaka 8-13, hétfőn 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd budai hídfőjénél a rakpart egyik kőfalára Kolodkó Mihály Lecsó a patkány miniszobrát helyezte el. Az apró rágcsáló a rakpart fala előtt rózsaszín felirattal örökíti meg saját létezését, és egy festékszprével fújja fel a Lecsó nevet. A szobor témája és elhelyezése utal arra a tényre, hogy innen nem messze folyik a Dunába az Ördögárok vízelvezető csatornája.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Bodonyi Emőkét művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok, én is köszönöm a meghívást.
1: A kiállításnak a nevét tehát most már hallhatták a hallgatók, viszont a helyszínnel még adós vagyok, Szentendrére kell ellátogatnunk a Művészetmalomba, hiszen itt látható október 25-ig a Művésztelep 100 című kiállítás, a régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. A nagyszabású tárlat az 1926-ban alapított művésztelep történetét mutatja be, közel 100 művész több száz művén keresztül. Szerintem ez egy nagyon izgalmas kiállítás, nem csak azért, mert hogy fantasztikus műveket láthatunk, ugye itt azért van egy 100 év, amit felölel, hanem mindeközben szerintem a művésztelep társadalmi és kultúrtörténeti hátterét is feldolgozza azért ez a kiállítás, ugye?
2: Szentendrei régi művésztelep történetének 100 évét áttekintő kiállítás valóban sok mindenre kiterjed, tehát nem csak a művekre és a különböző egymás követő művészcsoportok tevékenységére, hanem igyekeztünk a művésztelep működésének a elsősorban a helyi társadalmi hátterét is megvizsgálni, hiszen a magának a művésztelepnek a alapítását is egy rendkívül kedvező helyi fogadtatás övezte, és én ezt mindig nagyon szeretem erre felhívni a figyelmet, hogy itt az akkori polgármester dr. Starzsinszky László nem csak nagyon nyitottan fogadta ezt a művésztelepi kezdeményezést, hanem a művésztelep alapítói is nagyon diplomatikusan és rugalmasan álltak ehhez a történethez hozzá. Itt azért azt tudni kell, hogy egy művésztelep alapítását nem mindig előzi meg nagyon kedvező körülmények állása, és tulajdonképpen amikor elkezdődik ennek a csodálatos 100 évnek a története, akkor még nem volt ez annyira biztos, hogy ez össze fog jönni. Nagyon jó azt végigvezetni, hogy a művésztelep életét mikor és hogyan segítette akár az akkori kultúrpolitika, akár az akkori művészeti közélet, illetve a helyi polgárságnak a nyitottsága, de azt tudni kell, hogy a 100 év alatt többször veszélybe került a művésztelep léte. Legutoljára éppen a rendszerváltozás után. És azért ezt tudomásul venni, ezzel szembesülni, azért egész ijesztő dolog volt, hiszen azért a művésztelep nem csak a városnak hozott hírnevet, hanem a 20. századi művészet történetében, magyar művészet történetében is az egyik legjelentősebb művésztelepé alakult.
1: A kiállításon ugye nem csak műveket, hanem archív dokumentum, fotókat és ugye a művésztelep történetéhez kapcsolódó tárgyakat is bemutat, de kurátorként mi jelentette a legnagyobb kihívást egy ilyen hosszú átfogó időszak kiállítás megalkotásában? Hogyan lehet egy évszázad történetét úgy elmesélni, hogy mondjuk ne csupán kronológia legyen, hanem valódi narratíva is?
2: A kronológia valóban csak az egyik vezérfonalunk volt a kiállítás előkészítésében, és azért beszélek többes számban, mert egy kutatócsoport készítette elő ezt a kiállítást. Név szerint Verba Andrea művészettörténész, aki a Szentendrei Művészet egyik szakértője, és mint a kutatócsoport koordinátora nekem jutott még az a feladat, hogy olyan társkurátorokat hívjak meg a csapatba, akiknél nagyon fontosnak tartottam, hogy valamelyik hazai művészelephez értsenek. És így került be Szűcs György művészettörténész, aki a Nagybányai Művészelep történetének szakértője, valamint Tóth Károly, aki pedig a Hódmezővásárhelyi művészeleppel foglalkozik. Ugyanis minden művészelep történetének van egy felvirágzó szakasza, van egy kicsit megtorpanó, akár egy ilyen leszálló szakasza, de ugyanakkor, hogyha 100 évet akarunk bemutatni, azért ki kell találni olyan vezérfonalat az előbb említett kronológia mellett, ami segíti ennek a művészetnek a létezésének a dinamikáját felfogni, megérteni, de ugyanakkor arra is kell törekednünk, hogy ne váljék unalmassá a kiállítás, mert mégis ez egy nagy kiállítás, tehát több mint 200 mű látható, és eljuttunk máig. Tehát az első pillanattól fogva pontosan tudtuk, hogy ez nem egy emlékkiállítás lesz a művészelet fennállásának 100. évfordulója alkalmából, hanem el szeretnénk jutni máig a kortárs művészekig, hisz a művésztelepen, amelyet 1928-ban megkapnak az akkori telepalapítók, mind a mai napig ugyanazon a ingatlanon működik ez a művésztelep. Tehát ez a nagy műtárgyválogatáshoz még ráadásul bevettük az úgynevezett elődöket is, hát akik valamilyen módon alakították a telepalapítók szemléletét, tehát a nagybányai művésztelep alapítói közül Ferenczi Károly, Tréci István, Tiványi Grünwald Bélát egy-egy alkotásával, de itt van Boromista Tibor is, aki először gondolt arra, hogy Szentendrén művésztelepet lehetne alapítani, de itt van Fényes Adolf is, aki a Szolnoki művésztelepről jön át, és megfesti elsők között azt a képkivágatot Szentendréről, amelyet aztán a későbbiekben is nagyon szerettek a művészek megfesteni. Egész kiállítás szekciókból áll, tehát úgy építettük föl, de azért vannak olyan tematikai egységek, amelyek nagyobb időszakot fognak át, és az egyik ilyen kiválasztott témakörünk a kert volt. A kert, mert ez a művésztelepi ingatlan, ez valójában egy ősfás park volt, amire azt lehet mondani, hogy ebbe szerettek bele a művészek. De ugyanakkor ez az egész művészeti mozgalom, ami Európa szerte elindul a 19. század második felétől, mégis fontossá teszi magát a természetet, a tájat, hiszen fontos volt, hogy most már közvetlenül a tájban és a természetben fessenek, és egy kicsit elszakadjanak az akkori akadémikus oktatási kötöttségektől. És ez a kiválasztott kert motívum, ez nagyon szépen megmutatkozik akár a városnak a belső kertjeit ábrázoló képeken, illetve kertrészleteken, tájképi részleteken, illetve kertként értelmezték magát azt a tájat is, amiben belehelyezték a szentendrei városképet. És hogyha megyünk idővel előre, akkor ez a kertmotívum aztán sokkal áttételesebben jelenik meg, de mindvégig ott van, meghúzódik a képek mögött, akár ha Aknai Jánosnak a festményeire gondolunk, ugye ebben az évben hunyt el évelején, de hát mégis a kortárs szekcióba két festményét belehelyeztük, és olyan két festményét, amely a szentendrei építészeti motívumokra utal, de ez a kert értelmezőtet egészen átvitt értelemben metafizikus rendnek a metaforájaként.
1: A kiállításon tehát ikonikus mestereknek a művei láthatóak, Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, vagy ahogy ön is említette, Aknai János, de kevésbé ismert alkotók munkái szerepelnek. Ez is fontos volt, ugye, hogy ne csak a nagy nevek szerepeljenek, hanem azok is, akik ott éltek, alakították a művésztelep életét, hatottak rá, hatottak egymásra, csak nem lettek nagyon ismertek.
2: A művésztelephez kötődő művészek névsora igen tekintés. Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert egy nagyon fontos dologra tapintott rá. Ugyanis a szentendrei művésztelephez valóban mindig is minden korszakban tartoztak hivatalosan tagok, de a hivatalos teleptagokon kívül mindig fogadtak művészeket. Ha nem is fedi le ez a kiállítás a szentendrei művészet teljes körét, mégis azt lehet mondani, hogy mivel mi a művésztelepnek a kapcsolati hálóját is igyekeztünk feltérképezni, tehát azoknak a művészeteket is beemeltük, akikről tudtuk, hogy egy vagy két nyáron dolgoznak. A művészetük emelte ennek a művésztelep munkásságának a színvonalát, illetve az összképét. Tehát azt lehet mondani, hogy elsőleges szempontunk maga a művésztelep volt, illetve a művésztelep története, de ezt úgy tudtuk egy kicsit kitágítani, hogy a kapcsolati hálóját is feltérképezte. Valóban így, ha a névsort összeállítjuk, kevésbé ismert művészek is benne vannak, de hát ugye most nagyon nehéz most egy-két művészre azt mondani, hogy kevésbé ismert, de hát mondjuk szentendrei közegben azért Mihály Pál, Ilosvai Varga István, Kántor Andor, Gál Filola, Tuli Angéla, Frejták Zoltán nevét azért mindenki jól ismeri, de talán a nagyobb közönség valóban korábban nem, de folytathatnám a sor Döbröcöni Kálmán nevével, Arató János nevével, és azért ne felejtsük el azokat az ismert festőművészeket, elsők között említve Dein Pált, aki nem volt hivatalosan teleptag, de ő a legjobb példája annak, hogy az ő művészetében a helyi művészet egyre fontosabbá vált. Ő mindig mondta, hogy tudnunk kell, honnan jöttünk, tudnunk kell, hogy kik festettek előttünk, és ő volt az, aki mindig mindent össze tudott kötni. Fontosnak tartotta a kortársak, illetve a régiek művészetét, és például az ő egyik alkotása, egyik ikonikus alkotása is így került be a kiállításba, mert nem hagyhattuk ki az ő nevét és az ő tevékenységét.
1: A Művésztelep 100 című kiállítás, tehát október 25-ig látható a Szentendrei Művészetmalomban a régi Művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából. Bodonyi Emőkét hallhatták, művészettörténészt, múzeológust, a Művésztelep 100 című kiállítás egyik kurátorát.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szeptember 12-én zenével és varázslattal telik meg a Hűsök tere, magával ragadó meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket, és most először a BFZ gyermekkórusa is megszólal. A fesztivál zenekar frissen alakult gyerekkórusa Árva Párt nyári keringő című művével debütál a nagy közönség előtt. A koncerten elhangzik Schubert befejezetlen szimfóniája, az esemény pedig Prokofjev Hamupipőke szvittjéből készült válogatással zárul, üvegcipőkkel, tökhintóval és az órából előbújó törpékkel varázslatos mesevilágba repítve mindenkit. De nagyszabású ingyenes fesztivállal ünnepli 22 éves fennállását a budapesti Savoya Park. A szeptember 12-én zajló rendezvényen Csepregi Éva és zenekara a legnagyobb Neoton Familia slágereket adja elő, ezen kívül lesz robotkutya bemutató, táncelőadás, bűvészműsor, 360 fokos videókészítés, sok nyereményjáték és még több születésnapi finomság. A rendezvény minden programja ingyenesen látogatható. És 2026. szeptembere sem múlhat el anélkül, hogy újra élettel teljen meg a 3. kerületi katonavárosi amfiteátrum. Gladiátorok, legionáriusok és barbár csapatok jelentik a garanciát a feledhetetlen római hangulatú szórakozásra. Az Amfifest szeptember 12-én 13 órakor díszes ünnepi menettel indul a Csemete utca elejéről, de a hétvége során érkeznek a gólyalábasok és a pantomimmesek, az érdeklődők megtudhatják, hogyan következtettek a rómaiak a jövőre a csirkék kapirgálásából, és egy különleges esti előadás során a kerület védőszentjének, Szent Flóriánnak az életével is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balog Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb

0: információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát tulajdonképpen most egy nehéz, azt is mondhatni, hogy megrendítő helyzetben vagyunk, és egy olyan témáról beszélgetünk, aminek ugye egyelőre nincs megoldása. Ez pedig az, hogy az egyik utolsó művész kolónia a Népszigeten veszélybe került, hiszen úgy néz ki, hogy ott egy 3000 lakásos ingatlan fejlesztés terve rajzolódik ki. Mi lesz veletek?
2: Igen, ez egy problematikus helyzet. Egy kicsit azért reménykedünk. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljünk. Ugye először is felvázolnám, hogy mi ez a kolónia, mert hogy ez egy kicsit pontosabban érdemes meghatározni. Ez egy teljesen szabadon és teljesen csak kollegiális kapcsolatokon keresztül működő informális közösség. Elég sok művész települt be a Népszigetre az utóbbi években, és el tudunk egymáshoz járni, tudunk kávét kérni, tudunk festéket kérni, ha elfogy.
1: Mint az ember, mikor a sóért átszalad a szomszédba, ugye?
2: Igen, egy ilyen jellegű. De vannak barátságok is, persze, meg hát körülbelül 30 művészről van szó, tehát ez elég jelentős. És 10-12 helyszínen, már mint műteremben és műterem részben, amiben kialakult az az igény is ebben a közösségben, hogy mutassuk meg együtt magunkat, és hogy vonzunk be még kultúrát. Persze köztünk ipar működik, hajójavítás, szállítmányozó cég, műgyantás cég, autószerelő, mindenféle izgalmas dolgokkal foglalkozó kis cég működik a telepen, de elkezdtünk túlsúlyba kerülni, mint művészek, amit én személy szerint egyáltalán nem bánok, és ilyen értelemben lehet egyfajta kolóniáról beszélni, és ez inkább csak az utóbbi 5-6 év eredménye. Korábban ez sokkal szorványosabb volt. Én régóta vagyok ott, és végigkövettem ezt a fejlődési fázisát ennek az úgymond kolóniának.
1: És az, hogy ilyen gyári létesítmények vesznek körül benneteket, ez nem zavaró az alkotásban?
2: Nem, nagyon érdekes módon inspiráló. Aha. És összefüggések vannak. A fémszobrász besegít az autójavításba, amikor valamit meg kell hegeszteni, de közben megcsinálják az autóját.
1: És
2: nekem is szükségem van valamire, akkor valaki ott jön, aki valamihez ért, amire éppen szükségem van, akkor leszólok a teraszról, és akkor följön, megnézi, és ilyen egészen családias, nagyon kellemes, izgalmas.
1: Ilyen kölcsönhatásban vagytok.
2: Igen, kölcsönhatásba kerülünk egymással, és rengeteg beszélgetés is kialakul, ami mindenkinek jó. A művészeket jobban lehozza a földre, a nem művészeket pedig egy kicsit talán fölemeli. Visszatérve a veszélyhelyzetünkre, a választás előtt volt egy rendelet, ami éjszaka született, amiben lehetővé tették, hogy egy óriási lakótelep, lakópark épüljön a Népszigeten, pont a mi telepünk helyén.
1: Az április 9-én.
2: Április 9-én jelent meg, igen, éjszaka az a rendelet. Ami felülírja a fővárosi és a kerületi szabályozásokat, ugyanis ez csak rekreációs övezetként volt fejleszthető addig, ez a terület, és ezt teljesen annullált ezt a korábbi rendezési tervet. Úgyhogy, és ez még máig érvényben van, amit ígérték, hogy felülvizsgálnak állami szinten. Nem tudom, mi a jó. Én látok esélyt arra, hogy megmeneküljön ez a terület egy kicsit elinduljon erre ebbe a kulturális negyed irányba. De ehhez sokféle akarat kell. Uh-huh. Állami, fővárosi és a tulajdonosok részéről is kell valamiféle rugalmasság. Hogy ennek mi ennyi az esélye, azt nem tudom. Azt tudom, hogy én csukott szemmel nem vagyok képes végignézni azt, hogy lebontanak minket. És még egy fontos dolog van, amit nagyon érdemes megmenteni, az az építészeti öröksége ennek a területnek. Ezek ipari épületek, de nagyon magas színvonalon megépített ipari épületek. Például, ahol mi, azaz a Vészkiárat Galéria és műterem közösség működik, az egy 100 éves épület, és egy ilyen franciás, manzártos, gyönyörű épület. Asztalos műhely működött az előtt benne, a hajóknak az asztalos munkáit csinálták. De ugyanígy a szembe levő óriási épület, az pedig egy 1950-ben épült, vagy 50 körül épült, fantasztikus mérnöki bravúrral, oszlopmentesen felépített fél parlamentnyi területű hatalmas csarnok, függő üvegfalakkal. Ezek mind-mind, és még sorolhatnám az épületeket, mind-mind megmentendő infrastruktúra. És nem kell őket felújítani, nem kell, csak balesetmentessé kell tenni őket, a beázásokat kell megszüntetni, és attól kezdve ezek megőrződnek. Uh-huh. Ezek árvízbiztosra lettek építve, ami ugye itt fontos, hogy árvízveszélyes ez az egész népszigeti terület. Ténylegesen ki is jön, nem csak veszélyes, hanem ténylegesen ki is jönnek árvizek. Az épületek bírják, mi tudomásul veszük, hogy akkor egy hónapig nem jutunk be a műterembe.
1: Uh-huh. De hát ez a kisebb probléma.
2: Igen, ez a legkisebb probléma. A művészként, és mint egy ilyen fajta művészközösségként egy nyugalomra vágyunk. Ez nem vágy, ez egy kényszer, egy működési feltétel, uh-huh. hogy lássunk előre legalább egy-két évet, hogy beruházhassunk, uh-huh. hogy megcsinálhassuk, hogy szervezhessünk, uh-huh. mert nem látunk semmit előre.
1: Uh-huh. De amikor a beszélgetés elején azt mondtad, hogy azért te nem vesztetted el teljesen a reményt, akkor mégiscsak a felülvizsgálatra gondoltál, nem? Tehát arra, hogy talán azért
2: igen.
1: Valódna, akkor erre visszatérünk, jó? Muzsikálunk egy kicsit, és jövünk vissza. Vendégem Miksa Bálint, festőművész.

0: Ez az Intermezzo, vendége Miksa Bálint, festőművész, akivel arról a művészkolóniáról, ugye így emlegettük, beszélgetünk, amely a Népszigeten található, és amely hát voltaképpen most veszélybe került. De mesélj egy kicsit ennek a történetéről. Tehát hogyan indult, ki volt az első, aki oda költözött, hogyan zajlott a későbbiek során, hogyan jöttek oda mások is, tehát hogyan épült ez a közösség?
1: Hát ezt nagyon régről kellene kezdeni, még Mednyászkitól, meg Derkovicstól, akik szintén dolgoztak ott még a 20. század első felében. De állandóan próbálkoztak művészek a Népszigeten megkapaszkodni, mivel ugye ez volt Mahart hajójavító telepe. És ennek ez megszűnt a maga hajójavítás nagy állami szinten, legalább 17-18 éve, aminek az lett a következménye, hogy egy lepusztult ipari környezetben olcsón lehetett béleményekhez jutni. Művészeknél meg ugye a pénztelenség az egy teljesen általános jelenség, és ha valaki komolyabb műtermet szeretett volna, akkor könnyen talált itt. És hát jó páran próbálkoztak így, és kezdtek el ott valamit. Én 9 évvel ezelőtt kerültem oda, hasonló okokból, és végigkövettem azt, hogy részben rajtam keresztül is, de tőlem függetlenül is, hogy jelentek meg még művészek. Megjelent a Skursz csoport, talán egy-két évvel utána, akik egy 8 tagú fiatal, nagyon agilis festőművész társaság volt, és rögtön csináltunk is ilyen fesztiválokat, Koloni néven. Ők szervezték főleg, de hát így velem együtt, meg velünk együtt. Azért mondom, hogy velünk együtt, mert én közben megalapítottam a Vészkiára galériát és műterem közösséget, és 5 művész fog össze ebben a kis közösségben, összedobva a bérleti díjakat.
0: Milyen beszédes ez a cím egyébként, hogy Vészkijárat, ugye mostani helyzetre vetítve is.
1: Hát az volt kiírva az ajtóra, és így lett a név, de tényleg találó lett valahol. És a galériát alapvetően én működtetem, szemétből építettem, pénzem nem volt, de egy nagyon jó használható showroom lett belőle, és abból nyílnak a kis műtermek, ahol egy nagyon jó hangulatú és nagyon izgalmas tér jött létre. És nem csak tér, hanem közösség is. És a Skurccal összefogva már csináltunk így kisebb fesztiválokat, pontosabban egy-egy kiállítást, vagy egy ilyen bejárást, vagy nyitott műtermes estét, amik már izgalmasra sikerültek. Nagy hirdetése nem volt, különösebb apropója az érték felmutatáson túl nem volt, ami szerintem pedig bőven elég lenne, de ez egy izgalmas kezdeményezés volt, és aztán kimaradt egy év, mert elment a Skursz csoport, amikor új tulajdonos lett. Nem, számomra nem teljesen tisztázott, hogy miért, nem is akarok ebbe belemenni, nem tudom pontosan. Viszont jöttek újak, megjelent a Dog Studio, akik szintén zömében festőművészek, még fiatalabbak, és velük együtt is elkezdtünk szervezkedni, és először egy Népsziget kult estet csináltunk, a Kolonihoz hasonló módszerrel, aztán egy nagyobb fesztivált, az 2 napos volt, ez most májusban, és most ez a harmadik, mert ezt sürgősnek éreztük megszervezni, hogy időben eljusson a híre ennek a most már kiterjedtebb művészkolóniának döntéshozók felé is, és és egyáltalán egy nagyobb közönség nyomás is legyen a döntéshozók felé, uh-huh. és tisztán lehessen látni, hogy milyen érték halmozódott itt uh-huh. fel. Ugyanis létrejött egy szobrászsor is, ahol Majoros Áron, Kecső Kristóf, Szaka Vivien, Berkes Csilla, és sorolhatnám, még szobrászoknak a műtermei alakultak ki egy sorban, és ki is tették már ilyen köztéri jelleggel a nagyobb munkáikat így a telepen, és ez egy nagyon izgalmas sor lett. De még több festő és szobrász jött, van fotoművész is, van egy kerámia stúdió, a Zsenge műhely, és hát ott működik az Atno, ami egy most már ismertebb szórakozóhely, kultúrműhelyként apostrofálják magukat, ami egy tulajdonképp meg is felel a valós működésüknek, nem csak egyszerűen buli helyszín, hanem ott workshopok vannak, izgalmas találkozóhely.
0: Ugye azért azt jegyezzük meg, hogy ez a művészeti bázis, ez Európában, illetve a világban nem egyedülálló jelenség. Tehát, hogy azért ez sokfelé van, és többnyire azért igyekeznek megvédeni ezeket a kulturális örökségeket.
1: Igen, van ebben egy komoly lehetőség. A lehetőség a művészeknek, hogy olcsón és számukra élhető viszonyok között működhessenek, bérelhessenek és működhessenek. Van egy lehetőség a környéknek, ugyanis ezek a művészeti bázisok idővel rengeteg műhelyt, pékséget, kávézót, éttermet, színházat, mozit, mindenfélét magukba vonzanak, uh-huh. ami kultúra és kultúra közeli, és azt kiszolgáló valamiféle tevékenység, ami munkát ad embereknek, uh-huh. meg vállalkozási lehetőséget. Ezen túl az ilyen kulturális negyedek, mert igazán így hívják ezeket. Jók a városnak is, mert ezek ténylegesen rekreációs övezetek. Mm. Tehát oda családostól kimennek emberek, akkor mindig izgalmas dolgokkal találkoznak, izgalmas dolgokat látnak, izgalmas emberekkel találkozhatnak. És jó a művészetnek általánosan. Ugyanis ezek messze kiemelik az adott ország vagy város jelentőségét képzőművészetileg, mert nagyon sok mindent koncentrálnak egy helyre, uh-huh. nagyon sokféle kulturális jelenséget, és általában vagy nagyon gyakran képzőművészeti fókuszúak. Ezáltal külföldi kurátorokat is, sajtót is vonzanak magukhoz, és fölemelkedik a képzőművészeti térképen az adott város vagy ország rangja.
0: Köszönöm, jövünk vissza, meglátjuk, hogy mi lesz. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk, stabilan termel a paksi atomerőmű. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és férfiút mészároltak le. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csaknem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népszigeten található, hát mondjuk művészeti bázisról beszélgetünk, amely hát most végül is elveszhet egy április 9-i kormányhatározat következtében. De ti összefogtatok, ugye, és azért próbáltok ezért tenni, ezért szeptember 12-én Népsziget Kultfest keretén belül lesz egy összművészeti fesztivál, amely voltaképpen egy nyilvános kiállás a városrész jövőjéért. Mit terveztek? Hogyan épül fel ez a program? Ott van előtted két oldal. Egy A4-esen, ugye?
1: Komoly puskám van, felolvashatatlan.
0: Én sem tudom elolvasni a saját írásomat, nem baj. Az a lényeg, hogy az ember írja.
1: Igen. Igen, fontos az, hogy megmentsük. Fontos az, hogy felhívjuk a figyelmet. Fontos az, hogy ne csukott szemmel nézzük végig azt, hogy eltüntetnek minket a föld színéről. Fontos az, hogy képzőművészként nyilvánuljunk meg, és tényleg képzőművészeti fókuszú maradjon a fesztiválunk, mert maga ez a műfaj is meglehetősen marginális helyzetbe került. Nincs igazán képviseletünk semmilyen szinten.
0: Ennek mi az oka?
1: Nem állnak mögöttünk intézet. Hát a fő okának én magam, de hát ezzel lehet vitatkozni, vitatkoztam is többekkel erről. Én magam azt hiszem, egyszerűen csak a képzőművészet az egy magányos műfaj. Az ember elzárkozik a műtermébe és csinálja a dolgát. Eljár esetleg kiállításokra, eljár a mi esetünkben szomszédolni a másik műteremben néha, de nem épülnek körénk intézmények. Nincsenek jogászaink, nincsenek titkárnőink, nincsenek valamiféle intézményi keretek között fizetett bázisaink. Nincsenek.
0: Ez lenne a dolguk, ugye, hogy segítsenek benneteket.
1: Igen, hát ahogy az előadó művészeknél ez alapkövetelmény, hogy helyszínt kapnak, fűtést kapnak, világítást kapnak, hangtechnikát kapnak, mindenfélét kapnak. A zenésznek az a dolga, vagy a színésznek, hogy a maga szerepét megtanulja és végigcsinálja. A képzőművésznek a teljes hátteret ki kell építenie, mert nincs mögötte senki. Van intézményi háttér, ezt hozzá kell tennem, de zárójeles. Nagyon erős politikai nyomás alatt áll mindig, és nagyon szűkös, nagyon kevés az vagy szűk rétege a művésztársadalomnak, aki ebbe befér. És igen, tudomásul kell venni, hogy ez sose politikamentes, vagy szinte sohasem politikamentes, ebbe sokan nem hajlandóak bele állni. És itt azért a Népszigeten én ezt érzem, hogy itt javarészt olyan művészek vannak, akik ebben nem akartak belemenni.
0: És szerinted jobb lett volna, hogyha beleállnak? Tehát mi történik akkor, hogyha az ember beleáll? Mit is jelent ez, hogy ellenáll? Vagy, tehát, hogy...
1: Ez ízlés kérdése. Az én ízlésemben nem fér bele, de valakiébe belefér, és semmi bajom nincs ezzel.
0: De hogyha meg az ember kívül áll, akkor, tehát az egészet így lehántja magáról, akkor meg lehetséges, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak.
1: Igen, kiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. És magunknak kell megépíteni mindent, amit szeretnénk. Ez is egy vállalható út. Nincs hát olyan nagy baj.
0: Igen, csak ez többféle nehéz nézőpont. Ugye? Mert igen. Hogy elvileg egy festőnek, egy képzőművésznek az a dolga, az a feladata arra esküdött fel, hogy ő a művészetével építi a világot.
1: Így van.
0: Tehát, hogy miért is kéne neki bármi mást tenni?
1: Mondom, ez műfaj sajátosság.
0: Igen.
1: Igen. És ez a fesztivál, ez módot ad arra, hogy ezt egy kicsit áthidaljuk. Egy kicsit magunkra irányíthassuk a figyelmet, egy kicsit a mi értékeinkre, és megértethetjük azt, hogy hogyan tudunk alternatív módon létezni, mint művészek. Összefogással, közösséggel, és állítom, hogy nagyon magas színvonalon. művészi színvonalra értem, ez nagyon magas művészi színvonalon. Szóval a legtöbb művész itt igen komoly értéket képvisel, és ezt meg kell mutatnunk. Tehát így azon túl, hogy próbáljuk megmenteni a helyünket, még ennek is szeretnénk hangsúlyt adni.
0: Tudod mit? A zene után mondjuk el a programot, jó? Ami ott van előtted. Miksa Bálint festőművész a vendégem.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Miksa Bálint, festőművész, akivel a Népsziget, hát mondjuk így, hogy megmentésére irányuló kultfestről beszélgetünk, amely szeptember 12-én lesz. Ez egy összművészeti fesztivál, amely hát végső soron ennek a rendkívüli értékkel bíró kulturális és közösségi hálózatnak a megmentésére irányul. Hát mesélj akkor, hogy hogyan építkeztek ezen a napon, hogyan épül fel a program?
1: Fontos tudni azt, hogy ez a negyedik kerületi oldala a Népszigetnek, a volt Mahart hajójavító telep területe, ahova a Zöld hídon érdemes gyalog bemenni, az északi vasúti hídon, a metrótól, tulajdonképp 600 méterre vagyunk a metró megállótól, nem egy nagy séta, és közben nagyon gyönyörű, mert az öbből és a hajók fölött vezet át az út. Autóval is megközelíthető a Zsilip utcán keresztül. A fesztivál az délelőtt 10-től elindul már. Egy gyerekeknek szóló irodalmi műsorral, amit Demeter László fog prezentálni. És megnyílnak a műtermek. Legalább 10-12 művész vállalta, hogy kinyitja a műtermét, és várja a közönséget, és mesél a műveiről.
0: Ez egy személyes találkozással lehetőség.
1: Igen, igen. Ugyanakkor rögtön láthatóvá válik a nagy közös kiállításunk, ami tulajdonképp a szíve ennek a fesztiválnak, az is délelőtt 10-kor már kinyit, és mindenki lesz táblázva, meg térkép is lesz, és mindenki kap a kezébe is egy, pontosabban elvehet a kupacból egy ilyen szórólapot, ami minden program pontosan rajta lesz. Nem csak hogy kiállítás és nyitott műtermek várják a közönséget, hanem irodalmi előadások is még, például Várkonyi Judit novella olvasó előadása, de kórus hangverseny is lesz, estétől fényfestések, legalább 6 fényművész mutatja be az alkotásait a falakon, ami egy nagyon izgalmas látványvilágot ad az egésznek, és koncertek lesznek. Képzőművész zenekarunkkal föllépünk, az Atmo volt helyett a koncerteknek, majd a Korai Elektrik zenekar is fellép, és éjszakában nyúló lesz a program, mert még ilyen afterek lesznek a különböző helyszíneken, művészbázisokon. Nálunk azt konkrétan tudom, hogy a Temesvári Balázs kísérleti zenéje és a Hiacs nevű szintén kísérleti zenészformáció koncertje lesz, és majd DJ Szeseta is fellép, aki már egy kicsit táncosabb, bulizósabb zenét fog nekünk adni.
0: Hát ez a buli, ez reggel ér véget.
1: Szerintem, hát adtok tőle, hogy igen.
0: Mi a következő dátum, amire figyelni kell? Tehát, hogy milyen történés várható a Népsziget ügyében? Tudtok-e valamit?
1: December 31-ig vállalt a kormány a felülvizsgálatát ennek a rendeletnek. Uh-huh. Addig biztosat nem tudunk.
0: Uh-huh. De mi lesz, ha nem sikerül?
1: Hát akkor keresünk valami másik helyet. De egy ilyen jellegű közösség kiépítése máshol már lehetetlen. Egyébként is maga a Népsziget ideális művészeknek. Uh-huh. Ezt nagyon fontos tudni, hogy vizek vesznek körül minket, ártéri erdők, állatok, madarak, kis kerteket hozunk létre ott bent, ami lehetséges. Nekünk például egy gyönyörű virágos teraszunk van, kerti bútorokkal, nagy napernyővel, és szeretnek ott az emberek üldögélni. És a legfontosabb, hogy nem dolgozunk légüres térben, nem egyesével vagyunk, hanem kicsit megoszlik a közönségünk, hogy úgy mondjam, és ez mindenkinek nagyon jó, és ez a szituáció kifejezetten alkalmas. Én nem látok Budapesten másik helyszínt, amiben ez igazából létrejöhetne.
0: Uh-huh. Azért ez nagyon embert próbáról lehet, ez a bizonytalanság egy művész számára, hiszen alapvetően voltak éppen a hivatásotokkal ez együtt jár, tehát valamennyire mindig jelen van, de az, hogy ennyire meg van nehezítve, hogy gyakorlatilag a mindennapi létezés kérdőjeleződik meg, ez gyakorlatilag az alkotás folyamatát is, meg a művész lelkét is, ami még fontosabb, persze a kettő összefügg, nagyon erősebb megnehezíti.
1: Hát művészként ezek az ember él valamilyen életet, az hatással van a művészetére, ebből alakul valami, aztán a művészete kikövetel valamit magának, valamilyen újabb szituációt, és ott van a reménykedés mindig az emelkedésre, ami szerintem egy teljesen organikus egység a művész létben. Tulajdonképpen más műfajok művelői sem tesznek másképp. Ami különösen befolyásol bennünket, az ez a marginális helyzet és ennek tudata, ami ténylegesen egy újabb réteget von a képzőművészek létezésére, és valójában a műveikre is.
0: Uh-huh. Hát én kívánom, hogy hamarosan arról beszéljünk, hogy ott vagytok, hogy megmenekült ez a hely, és hogy tovább tudtok ott építkezni ezen a módon, ahogy eddig. Nagyon köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Aztán majd jössz legközelebb, beszélgetünk a művészetedről is, már hogy rólad, jó? Miksa Bálint festőművész volt a vendégem.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Késő nyári időre számíthatunk. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak a kórházban. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárt. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. Ütemezetten halad a munka a Paks és Dunaszent Benedek között. Csak nem 70 ezer köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építése kora meder mélyülése természetes folyamat. A Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Marad a napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet, jövő héten tovább melegszik az idő, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset okoz fennakadást az Üllői úton befelé a Könyves-Kálmán körút után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után a középső sávban. Torlódik a forgalom az Állatkert

0: kifelüljárótól. Ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as autóbusz, valamint a 910-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. A 7. kerületben az Izabella utca és a Józsika utca kereszteződésében mától útszűkületre készüljenek, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Mától napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Szeptember 7-én, hétfőn nyúljunk vissza a régi görögökhöz és rómaiakhoz. Ó, görögül mondok egy szót, Enkeiridon Epiktétos kézikönyvecskéjének volt ez a címe, és Epiktétos nagyon fontos, mert hogy egyrészt tőle választottuk a mai útravaló idézetét, másrészt pedig tudni kell, nem, tudni lehet róla, semmit sem kell, csak nagyon fontos róla, hogy az, amit ő leírt, na, abból mi semmit sem tudunk, mert hogy rabszolgaként született Rómában és Nikopolisban élt, tanított, egyszerűen mesélt, egyszerűen csak gondolkodott, és tanítványa Ári János jegyzetei alapján készült el ez a bizonyos kézi könyvecske, mert hogy ó, görögül a sok-sok becézéssel ezt jelenti, mármint az Enkeiridion, és Epiktétosz gyakorlati etikáját foglalja össze, közérthető formában, próbálok én is közérthető lenni, az biztos, hogy a visszarendeződésről szólunk mostanság az útravalóban. Ősz van, szeptember, de nem az újrakezdés lendülete, hűha ide nekem az oroszlán tot is, hanem a nyár utáni lassani visszatalálás a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és önmagunkhoz. Na, azt írta, nem, mondta Epiktétosz, és leírta Ariánusz, hogy nem a dolgok zavarják meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott véleményeik. Hűha, akkor most nem gondolkodjunk, csak többet gondolkodjunk, és picikét nézzünk a dolgok mögé is, ha lehet. De mindenki sepelén a saját maga házatáján, úgyhogy én inkább könnyedséget és nyugalmat kívánok mindenkinek szeptember 7-én, pláne itt a, nem, főleg itt a Klasszik Nyitányban, könnyedséget és nyugalmat.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Indítsuk lendületesen a mai napot. Ma délelőtt kellemes 20 fokos hőmérséklet fogad bennünket. Az eget csak fátyol felhők díszítik, miközben a mérsékelt szél 15 km/h sebességgel frissíti a levegőt. Kalendáriumunk szerint, ha a Regina napján összebújnak a birkák, hideg tél várható, ám a legelők híján mi inkább a főváros ritmusára figyelünk. Ezen a napon a legalacsonyabb hőmérsékletet 1925-ben mérték Budakeszin, mindössze 4 fokot. Ma ettől szerencsére messze járunk, így a munkába igyekvőknek egy vékonyabb blézer vagy elegáns átmeneti zakó viselését javaslom a reggeli hűvösség ellen. Maradjanak velünk, hamarosan újra jelentkezünk.
2: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
3: 7 óra 27 perc, színház, könyvben. Hiánypótló könyvvel jelentkezik az Udvari Kamara Színház. Csütörtökön egy különleges könyvbemutató keretében az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet épületében Andrássy Attila színdarabjaihoz készítettek neves történészek rövid szakmai háttéranyagot, ezek a drámák után olvashatók és értékes információként szolgálnak az adott személyekről és korokról. A Reggeli Express vendége Andrássy Attila, Jászai Mari díjas rendező és író. Ez a könyv már megvolt, csak össze kellett tenni?
4: Ezek a szövegek már megvoltak, és hát színre is lettek állítva. Nyilvánvaló, hogy a könyv számára azért bizonyos módosításokat, meg hát közben múlik az idő, itt-ott az ember kihúz, meg hozzáír. De valójában ezek azok a színdarabok, amiket az Udvari Kamara Színházban színre vittünk, és amik forráskutatások alapján lettek megírva. Tudni kell azt, hogy például a 18-ról, a Magyar Királyság utolsó hetéről, 1918-ban, ezt 15 évig kutattam, de hát az Anzsó az is egy komoly kutatást igényelt, ott dr. Bárány Attila segített a kutatásban, de az összes többinél, az összes színdarabnál mindig kutatókat vontunk be, egyetemi tanárokat vontunk be, hozzáolvastam, tehát ez valójában a szenvedélyem, és ennek a szenvedélynek az eredménye ez a könyv, ami meg kell valljam, sokak szerint szenvedélyes. Azért lehet drámákat, színdarabokat és tragédiákat írni, mert sorsunkban benne van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. És hogyha a történésekről a lényegtelent leámozzuk, és marad a lényeg, akkor praktikusan egy nagyon mély előadást, nagyon mély szöveget, nagyon mély élményt kapunk, hiszen az az élmény a létezésünk lényegéről szól. Na most ezért érdemes színdarabokat írni, ezért érdemes színházat létrehozni, csinálni. Tehát erről szól a könyv. Ezek nem dokumentumdrámák, de ami megtörténik bennük, meg a neveknek a nagy része, az valós. Mi több, a cselekedeteknek a nagy része is, ha nem is egészen pontos, de valós. Tehát itt a Karádiban megkerestük Basil Rigbridger Davidsont, aki az angol titkosszolgálatnak volt az ügynöke, a The Times újságíró fedésében. Megnéztük az ő sorsát, megnéztük, ugye egy újszászi tábornok volt Karádinak, aki a vőlegény, a kedvese, és ettől válik érdekessé az egész történet, mert ott van egy díva, és ott van a hírszerzés feje. És akkor azzal be van kötve az egész európai történetbe a színdarab, és kapunk egy képet arról az időről, amit valójában hát én 56-ban születtem, az én nagyszüleim, valószínűleg önnek a dédszülei éltek meg.
3: Igen.
4: Mert amikor végig kutatjuk a valós történéseket, akkor kirajzolódik a dráma önmagától. Persze akkor még meg kell írni a párbeszédet, a cselekményt összefűzni, érdekessé tenni, de valójában maga a jelenünket eredményező múltunk, mert nem szeretem a történelem szót használni, hanem a jelenünket eredményező múltunk az rendkívül változatos, kiszámíthatatlan, és olyan fordulatokat hoz önmagába, ami azonnal aki ordít a színrevitelre. Csak meg kell ezeket találni, és nem szabad a képzeletet képzelgésé engedni. Hanem a megtörtént eseményekhez kell kötni a képzeletet, és akkor kapunk egy valós képet, mi több ez a valós kép, ez mély kép is lesz, tartalmazni fogja Isten irányunkba történő megmutatkozását az időben.
3: Azért kapunk színházat is, ugye?
4: Pál Péter és Tóth Zsuzsanna művészek fognak felolvasni a darabokból. De azon kívül a kutatómunkáról dr. Bárány Attila és dr. Guitman Barnabás fog szintén szólni, és ugye hát Szigeti Rékával a színházunk egyik dramaturgiával fogok én is beszélgetni, és a kérdésekre is válaszolunk. Tehát szeretném, hogyha ez egy élő valami lenne. Mindig a közönség is megállít a színdarabok után, előtt, és akkor az előző színdarabról, vagy arról kérdez, vagy a kutató munkáról kérdez. Ez egy felfedező munka. Ez olyan, mint amikor a gyermek kiszalad a nagyvilágba, vagy a város utcáira, és elkezdi megismerni, hogy mi is van az a sorok, nézd csak ott egy tér. Hova vezet ez az út? Ez egy ilyen élményt ad az embernek a kutatás. És akkor annak az eredménye, az pedig lényegében pont az én. Amikor az Anzsúról kimennek a középiskolások, mert több történelem tanár hozza a középiskolásokat, egyetemi tanár hozza az egyetemistákat, akkor a történészek közül, tehát a történész hallgatók közül már ritkábban nyilvánvalóan, de a középiskolások rendszeresen veszik elő a telefont, és írják be, hogy a Durazzói Károly, a különböző neveket, amit hallottak. Hát van olyan közismert politológus barátom, akinek több diplomás kedves lánya, az a 18-at nézvén még nem hallott Uzsaki Báró Szurmai Sándorról, és akkor az előadás után látom, hogy üti be a nevét, hogy a Wikipédián megnézze. Most ekkor érjük el a célt, mert akkor megnyílik előttük az a múlt, ami előttünk is nyitott, és amit próbálunk értelmezni, mert tudnunk kell, hogy honnan jöttünk, hol. Csak ha egészen pontosan tudjuk, hogy honnan jöttünk, akkor tudjuk, hogy hol vagyunk. És ez esetben tudjuk meghatározni, hogy hova tartunk.
3: Az időpont tehát csütörtök délután az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet épületében 14 órakor kezdődik a könyvbemutató professzor dr. Bárány Attila történész, egyetemi tanár megnyitójával. És természetesen ott lesz a könyv szerzője, a Reggeli Express vendége, az Udvari Kamaraszínház rendezője, Andrássy Attila is.
2: Klasszik Rádió 92.1.
3: Befutott a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, a remek programokkal először hétvégére invitáljuk Önöket a Petőfi Irodalmi Múzeumba, de az irodalommal ellentétben, illetve mellett szorosan és barátilag érkezik a második Fix Iparművészeti Fesztivál. A háromnapos esemény több mint 100 alkoton keresztül mutatja meg a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét, a porcelántól, a kerámiától, az üvegen, ékszereken és textilen át egészen az illusztrációig. A fesztivál egyszerre vásár, szakmai és kulturális program, valamint találkozási lehetőség alkotók és közönség között, üvegből, ékszerötletből műalkotás, tehát 11. és 13. között a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Szerdán, vagyis hogy szeptember 2. szerdáján, mert így hivatalos, a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens bor kultúrája kerül most fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vin Agora Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébih Borkvíz bárban kóstolók, boros kvízek, ügyességi játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról, úgyhogy egészségükre, valamint minden programhoz jó szórakozást kívánunk!

Klasszik Rádió 92.1 Balázs Ádám filmzenéjét hallhatták az imént. Lajkó cigány a világűrben így híresült el. Nagyon jó, vicces, gondolkodtató film, de hát a remek filmmuzsika és a remek Balázs Ádám motívumok azért is fontosak, mert nálunk ugye minden évben összesítjük a magyar zeneszerzőktől elhangzó műveket, és szerencsére, vagy hála Istennek nagyon jól tudjuk, hogy Balázs Ádám előkelő helyezést foglal el nálunk. Remélem, hogy hallanak, és remélem, hogy még tudják és emlékeznek rá, hogy Psziché névnap van. Sok-sok feladat várt Psziché-re, mert tulajdonképpen ez az igazi neve az ezen nevet viselő királylánynak, halandó királylánynak, aki később istennő lett, és akkor gyorsan eloszthatok egy félreértést, ugye van Pandora szelencéje, de akad legalábbis Psziché-nél, az ő történeténél Persephone szelencéje, Afrodité ugye haragodott Pszichére, ezt már kivégeztük, leküldte az alvilágba, hogy hozzon el Persephone-tól egy arcfestéket tartalmazó szelencét, persze, hogy nem az volt benne, és a nagyon kíváncsi Psziché a kiáramló gőzben halálos kábulatba esett, de hál' Istennek jött az ő szerelme, Érosz megmentette. Na, ilyen keveredések és kavarok után kívánok abszolút jó lélekkel, remek hírhallgatást, a következő órában pedig foglalkozunk stresszel, de főleg sok-sok nyugival az iskolákban szeptember 7-én, ami tulajdonképpen egy királynői reginai névnap, úgyhogy nekik boldog ünneplést, önöknek pedig könnyedséget és nyugalmat kívánok.

0: könnyebb, mint az egyszer egy.
1: Én is így akarok taxit rendelni.
0: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. Erős a forgalom az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szelkálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották.
5: Most pedig folytatódik.

0: van a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Aki nagyon nagy szeretettel köszönti kedves hallgatóit, illetve a Klasszik Nyitány kedves hallgatóit szeptember 7-én hétfőn. Ez már a második hét az iskolában, és tudom, nekem újra iskolába kéne menni. Én is észrevettem, sokan észrevették, hogy jó néhányszor volt némaság az elmúlt órában. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy mindent a technikára fogok, meg az ördögre, meg a bal sorsra, hogy egy ugye új stúdióban dolgozunk, és itt mindenféle gombok nyomogatása nem mindig azt eredményezi, amit hát másrészt pedig magamra fogom, miért ne vállalnám magamra, amit nem hallhattak tőlem egyrészt, hogy megígértem, hogy ebben az órában iskolával, stresszel és sok-sok nyugival foglalkozunk, na de ez még előttünk áll, amit elmulaszthattak, az a névnapok sora, illetve útravalóként egy remek Epiktétosz idézet, ami a kézikönyvecskékből van, amit tudok ógörögül is, ami Enkeiridion, és azt is tudom, hogy Epiktétosz kézírása hát nem igazán maradt fönt, tulajdonképpen az ő elbeszéléseit, az ő tanításait Ariánosz jegyzetei alapján ismerjük. Azt mondta, hogy mármint Epiktétosz mondta, és tényleg nem írta, hogy nem a dolgok zavarják meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott véleményeik, de engem a dolgok is megzavarnak, úgyhogy gyorsan Dióhéjban, Szörmentén és egy picikét sietve, az iskolások már úgysem hallanak minket, de ha akad közöttük Regina, akkor kedves Reginák, boldog névnapot kívánok, de nem csak az iskolás Regináknak, királynőt jelent maga a név, és Máriára, a mennyek királynőjére utal, persze, hogy latin eredetű, és azt olyan viccet is megejtettem, hála Istennek, hogy nem hallotta senki, hogy Regina kígyó is létezik, a Kolubridák családjába tartozik, illetve 1948-ban Mark Blitzstein operája is ezt a nevet és ezt a címet kapta, de sokkal érdekesebbnek találtam, és ezt sem hallhatták, hogy létezik psziché női név is. A magyar névrendben és utónévrendben ezt sima H-val kell írni, de ha C-vel írom, és próbálom görögül kiejteni, vagy úgy mondani, mint egy görög mitológiai alakneve, akkor jobban teszem, hogyha a pszichére térek rá, persze, hogy van köze a lélekhez, psziché története remek, mert hogy egy halandó királynő, aztán Érosz kedvese, és aztán istennő lesz felesége is, és a legfontosabb momentum az életében, hogy Afrodité, akiről azt gondoljuk, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, na Afrodité szinte gyűlölte, mert hogy úgy tartotta a nép, hogy még nála is szebb ez a bizonyos psziché, és akkor Afrodité mindenfélét elkövetett ellene, pláne, hogy Érosz kedvese lett psziché, és találtam egy érdekességet, na talán ebben már partnereim voltak, és hallhatták, hogy nem csak Pandora szelencéje létezik, hanem Perszefóné szelencéje, de ugyanúgy korán nyitódik ki. Szegény psziché nyitotta ki ezt a bizonyos ládikát, ahelyett, hogy arcfesték lett volna benne, mérgező gőz volt benne, és ez halálos kábulatba ejtette, de jött a pár, jött a szerelmes Érosz, megmentette, és talán még arra is jutott idejük meg fülük, hogy megtudják, hogy a hedonizmus honnan ered. Psziché és Érosz Frigyének gyümölcse lett a leányzó Hédone, ő a gyönyör. És remélem, hogy gyönyörűen folytatjuk, bár a téma nem túl könnyű, úgyhogy előre szólok, hogy csak nyugalom, mert rengeteg stressz ér minket az iskolákban, a minket az vagy az apróságokat jelenti, vagy az ott dolgozókat, úgyhogy mindenkinek megvan a saját keresztje, és nekünk pedig megvan a nyugtatónk, nem sokára dr. Szigeti Rékával beszélgethetek. Úgyhogy nyugalom, remélem a technika helyreáll, és mostantól teljes lesz a könnyedség és a nyugalom, amik jelszavaink. Ugyebár Johann Sebastian Bach D-dur zenekar és szvittjének a második tétele következik, a Capella Savariától is Kalló Zsoltot hallhatják hegedűn, légiesen, mert hogy Air írásmóddal a címe ennek a tételnek. Tényleg remek reggelt és később délelőttöt kívánok szeptember 7-én, hétfőn.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: Ezek a percek pedig most szóljanak az iskoláról, illetve az iskolai stresszről, meg nyugalomról. Előre szólok, hogy nyugi, ez nagyon jó. Másodszor szólok, hogy suli nyugi. Ez egy olyan weboldal, egy olyan program sorozat, ami rendkívül fontos, és rendkívül fontos, hogy a sulinyugi.hu weboldalt én mostantól kezdve folyamatosan hangsúlyozzam. És köszöntsem végre dr. Szigeti Rékát, ennek a suli nyuginak vezetőjét, elnökét, szakmai vezetőjét. Jó reggelt!
2: Mindegyik, stimmel, jó reggelt kívánok. Igen, a szakmai vezető vagyok, és egyben az alapítványunk kuratóriumi elnöke is.
1: És egy mezei egészségfejlesztő szakpszichológussal is beszélgethetek. Igaz-e, hogy az iskola az veszélyes terep, legalábbis próbáljuk mindig azt mondani, hogy hozzá kell szokni, bele lehet rázódni, itt minden rendben van, és nem csak a gyerekekre, hanem az ott dolgozókra is gondolok. Mi lehet olyan, mi lehet az a faktor, ami után nyugalomra lenne szükség? Mi a baj az iskolában?
2: Mind a kettő igaz, hogy hát azt nem mondanám azért, hogy veszélyes, azt mondanám inkább, hogy az elmúlt 20 évben mondjuk nagyon megváltozott, hogy hogyan hat ez ránk mindannyiunkra, gyerekekre is, szülőkre is, tanárokra is. Azzal, hogy megváltozott a világunk, fontosabb lett az oktatás, és sok minden más dolog miatt is, ami vitatkoznak is a kutatók a háttérben, de úgy tűnik, hogy jobban szenvedünk tőle. Ez azt jelenti, hogy sokkal több a szomatikus probléma, tehát azok a testi jelzések, fejfájás, nyűgösség, hasfájás, amik bizonyítottan stressz alapúak, sokkal több a szorongás, a depresszió, ennek a jéghegy csúcsaként ott vannak a nagyon erőteljes tünetek, amikor mondjuk egy gyerek már nem is tud, vagy nem tudja magát rávenni, hogy elmenjen egy iskolába, vagy már bántja magát, vagy ilyen jellegű gondolatai vannak, tehát ez a jéghegy csúcsa, de a jéghegy alatt ott van az, amit minden nap tapasztalunk talán, hogy motiválatlanok, ahogy szoktuk mondani, hogy mintha nem bírnák a strapát, ami alatt azt értjük, hogy úgy tűnik, hogy ez a sok stressz elviselhetetlenné vált számukra. És ez nem számukra, tehát nem a gyerekeink lettek kevésbé strapabíróak, hanem úgy tűnik a környezet változott meg. Megváltozott az is, ahogy a tanárok viszonyulnak, ők is sokkal több terhet kell viseljenek, sokkal kevesebb megbecsültségért, a presztízsük is nagyon csökken. És ugyanígy a szülők is, tehát hogyha egész egyszerűen abba gondolunk bele, hogy mi a felnőtt világban, mi szülők, mennyire vagyunk elfáradtak, túlterheltek, rohanósak, kiégettek, akkor nincs mind csodálkozni, hogy ugyanez a dolog ugyanúgy lecsorog a gyerekeink életébe is.
1: Azért azt meg kell állapítani, mert sokszor hallottuk, és ezért kérdezem csak én is, hogy a stressz önmagában még nem lenne baj.
2: Így van. Így van. Nekünk is fontos, hogy nem stresszmentes iskolákban hiszünk, nem ez a missziunk, mert a stresszre tényleg szükség van. Ez az élet Csaba Borsa, hogy Csaba János is mondta, a híres stresszkutató, hanem arról van szó, hogy megtanuljuk-e azokat a készségeket, hogy hogyan ismerjük fel a stressz vagy a kiégésnek a tüneteit, hogy tudjuk-e, hogy mit lehet tenni, hogy úgy kezeljük, hogy ne bántsuk se magunkat, se a másikat. Mert nagyon sokszor egy mezei, sulinyugis foglalkozás során mondjuk a gyerekekkel, ha együtt vagyunk, akkor azt szokott bejönni, hogy hogyan kezeled a stressz, hát akkor bejön az, hogy hát beleütök a falba, vagy beleütök a másikba. És ezek az ösztönös indulatok nyilván még több stresszt okoznak, mint amit megoldanak hirtelenjében, és mi azért jöttünk létre, hogy megmutassuk, hogy de, nagyon sok eszköz van rá, nem csak megélni tudjuk a stresszt, hanem azt le tudjuk úgy vezetni, le tudjuk úgy csatornázni, hogy ezzel ne bántsunk. És ezeket a készségeket nagyon fontos már gyerekkorban elsajátítani.
1: Mi történik egy-egy ilyen sulinyugi foglalkozáson vagy órán, és amikor ezt kérdezem, akkor rögtön tudom, hogy szét kell választani a korosztályokat, manókra, gyerekekre, úgynevezett gyerekekre, bocsánat, és kamaszokra, nyilván ki sem állják ezt a megjelölést, de mi történik? És ez 45 perc, és ez egy óra?
2: Igen, itt fontos, tehát körülbelül 50 ezer gyerekhez, már több mint 50 ezerhez jutottunk el az önkénteseink segítségével, akik iskolai, szociális segítők, iskolapszichológusok, tanárok, kócsok. És ez az egyszer 45 perc, ez egy, azt mondanám, hogy egy ilyen vagány, interaktív, játékos tréning, és korosztályhoz szabott nyilván, de a fő üzenetek ugyanazok. Azt mutatjuk meg, hogy hogyan lehet ő a saját szakértője, hogyan lehet a stresszt kezelni, és nem csak megélni, hogy ki vagyunk neki szolgáltatva. Megnézzük, hogy mik a tünetek, amiket felismerünk, ezt úgy zajlik, hogy csinálunk egy nagy körvonal ábrát, nagy flipchart papírokon, amiben a gyerekek segítenek, és utána az ő segítségükkel rajzoljuk ezt tele, hogy látványos legyen. És aztán megnézzük például a gyerekideg foglalkozáson kapukhoz kötődően, hogy melyik kapunk keresztül hogyan tudjuk levezetni a stresszt. Ilyen kapu például a száj, vagy a szájunk segítségével, a kimondott szavakkal, vagy a légzésre figyeléssel, vagy ilyen például a kéz, ott firkálni szoktunk, de a naplóírás, mostanában néha horgolni is, szoktak a lányok kézműveskedni, vagy akár ilyen lehet az is, hogyha barkácsolnak a nagyobb fiúk, tehát hogy valami, ami a kezünkkel történik. Ilyen lett az izom, azt nagyon szeretik, a mozgás erejét.
1: Na már.
2: Bátorítjuk is őket, hogy egyre többet mozogjanak, hogy menjenek ki akár csak sétálni egy picit. Ilyen lehet a bőrkapu, ahova tartozik a simogatás, az ölelés, a jófajta érintés, ami nekem is jól esik, és ami ugye nyugi hormont, oxitocin termel. És ilyen a gondolatkapu, az, hogy hogyan tudunk gondolatban magunknak fogalmazni szuggesztiókat, mantramondatokat, amik jobban tudnak ránk hatni, hogyan tereljük a gondolatainkat, hogyan váltsuk át a fókuszt. Ilyen mindennapi helyzeteket, gyakorlatokat nézzünk meg, és olyan nyugi technikákat, amik bizonyítottan hatékonyak, függetlenül attól, hogy mely korosztálynál vagyunk, a hasi légzést mindenképpen kipróbáljuk közösen, és a progresszív relaxációt is, amikor megfeszítjük, majd utána elengedjük az izmainkat.
1: El nem ítélhető módon megint mondom, hogy sulinyugi.hu, ami egy a digitalizációhoz kapcsolódó cím. Na ezzel mi a helyzet, meg szegény szerencsétlen kamaszokkal, akiket sajnálni szoktunk, és elítélni ezt a 21. századot, meg a telefont, meg az internetet. Azért ez használható, bevethető?
2: Igen, az biztos, hogy benne van a problémakörbe, tehát ebbe a sok szorongásba, a mozgáshiány és mindenféle más miatt, a neurológiai változások miatt biztos, hogy van köze ennek az ingerelárasztásnak, és annak, hogy hogyan bomlanak fel akár a szociális kapcsolataink a túl sok gép használat miatt. De nem önmagában, vagy nem csak ez a hibás, és azért lehet használni jól is. Arra kell törekedjünk és figyeljünk, hogy megtanítsuk a gyerekeinknek, de azt hiszem itt a nulladik lépés az, hogy saját magunknak felnőttként, hogy hogy mire használjuk, mikor nem. És utána bevezessünk olyan szabályokat a családban is, ami működik. Az iskolában most már ezt szabályozzák egy jó pár éve, de talán a szabályzás mellett még nagyon fontos lenne, hogy oktassuk is, hogy legyen egy ilyen kritikus média és eszközhasználatunk, hogy tudjuk, hogy mi mit jelent, mit nem, hogy manapság már, hogyha megkérdezzük a gyerekeket, hogy kihez fordulhatunk, hogyha baj van stressz esetén, hát az első három válaszban valószínű ott van már mondjuk egy hetedikes osztálynál a ChatGPT.
1: Igen.
2: Ami önmagában nem biztos, hogy baj, hiszen gyorsan tud olyan segítséget adni, hogy melyik telefonszámot hív fel, ha baj van, bármi hasonlót, egészen adekvát válaszokat tud néha adni. A baj viszont akkor van, hogyha úgy tekintünk rá, mint egy lelkitársa mondjuk, vagy mint olyas valakire, akihez egyáltalán lehet kapcsolódni. És ezekre mondom, hogy ezeket jól átadni a gyerekeinknek, hogy mire tudják ezt használni, és mire ne használják, biztosítani azokat az offline kapcsolódási lehetőségeket barátok között, hogy eljárjanak egymáshoz, hogy mozogjanak többet, ez biztos, hogy dolgunk ezen a területen, és ez sokszor azzal jár, hogy valahogy vissza kell korlátozzuk, de azt gondolom ebbe az segít, hogyha adunk jó alternatívákat, és ha mi is példát mutatunk felnőttként.
1: Bizony, mert hogy nem egy oldalú a dolog, még legalább két oldalról, szülőkről és tanárokról kell beszélgetni, de a Bizé Carmen Switch-je előtt még azért dr. Szigeti Rékát megkérdezném, hogy én itt jövök azzal, hogy 21. század. Régen volt ilyen, Tehát nem volt még sulinyugi.hu, de valamiféleképpen ezzel foglalkoztak, vagy egyszerűen csak volt jó tanár, vagy volt a tanárnak ideje?
2: Nehéz összehasonlítani szerintem a generációkat, a kultúrákat, mert akkor más volt a nehézség.
1: Ugye?
2: Van ebben olyan, amit akkor nem ismertünk fel, de nem volt rá szerintem tér és idő sem. Azzal, hogy egy picit az értékek is megkérdőjeleződtek a mai korunkra, és ezzel a hihetetlen gyors tempóval, ha csak azt nézzük, hogy nem is tudom hány ezerszer több inger ér most minket, mint ezelőtt 100 évvel ért, akkor ez már önmagában egy ilyen elárasztás az idegrendszernek, ami indokoltát teszi, hogy most ezzel többet kell foglalkozzunk.
1: Jó, és dr. Szigeti Réka rendkívül kedves, és nem szól, nekem kell szólnom, hogy szeptember 18-a péntek, igen. E26 rendezvénytér, egy abszolút elektromos autókról is ismert rendhagyó tanévnyitó, egy újra töltő nap, vagy éjszaka, vagy éjszakáról, igen, beszélünk, délután 5-től este 9-ig.
2: Így van, ez a Sulinyugi Recharge Night, egy olyan esemény, ahol pont ezt szeretnénk átadni a szülőknek, a tanároknak, és lehet jönni akár gyerekekkel is, számukra is tervezünk foglalkozásokat, ahol azt fogjuk közösen megnézni, hogy hogyan tudunk töltődni a mindennapokban, mert mi nagyon erősen hiszünk abban, hogy az, hogy élünk, az, hogy teljesítünk, az, hogy vannak stresszek az életünkben, az nem azt jelenti, hogy automatikusan ki fogunk égni. Hogy a tanévet meg lehet úgy csinálni, hogy nem tipródunk el benne itt menet közben, hanem valahogy megtaláljuk mindannyian azokat a töltődési módokat és azokat a stresszlevezetési módokat, amikre szükségünk van. És ezen az esten, az elején meg körbe lehet majd járni, és elviszük a technikáinkat, ki lehet majd próbálni, meg lehet mindent nézni, lesz majd nyugi bingó kapcsolódási lehetőség, utána lesz egy nagyon izgalmas panelbeszélgetés, ahol a szakértőket is hívtunk, lesz közöttünk jövőkutató is, Rabárpád személyében, de Mentál Kulcs is, Tibenszki Móni Liza, behozzuk egy kicsit a humort Felméri Péterrel,
1: kell.
2: Hogy kicsit el tudjunk lazulni, és megnézzük, hogy mi ennek a szerepe, és hogyan látja ő akár apukaként is, és megnézzük, hogy mit mond erről egy gimnazista, mert Ciklós Timi személyében van nekünk egy saját sulinyugis fiatal nagykövetünk, egy gimnazista, aki belülről látja, hogy mit élnek meg a fiatalok. És ezután a panelbeszélgetés után, egy kis szünet után még meg is mozgatjuk magunkat, mert hiszünk benne, hogy a mozgás öröme az egy hihetetlen feltöltődést tud adni, és itt Grecsó Zoltán táncművész lesz az, aki vezetni fogja majd ezt az esti mozgásos táncos szeánszot.
1: Tehát 2 hét múlva 18-án pénteken az E26-ban, az E arra utal, hogy ez az Építész utca 26, de már előre szólok, hogy a sulinyugi.hu-n minden elérhető, és előre szólok, hogy Bizé Carmen Suite-jének egy tétele után folytatjuk még a beszélgetést dr. Szigeti Rékával, mert hogy a minimum három pont közül gyerek, szülő, tanár, szerintem még kihagytuk a felnőtteket, úgyhogy jövünk vissza egy pici zene után, Réka.

0: Na és akkor mi változatlanul folytatjuk az iskolával való törődést, illetve a nyugtatást, amire szükségünk van. Dr. Szigeti Réka segítségével, a Suli Nyugi szakmai vezetőjével, sulinyugi.hu, ennyit mondok előre, meg a jövő pénteket már harangoztam befelé, és a gyerekekről jót beszélgettünk, így mondjuk egyrészt a hátuk mögött, másrészt úgy, mint hogyha felülről beszélgettünk volna, de hát itt vannak szülők, és vannak tanarak is. Őket hogyan lehet nyugtatni, a Suli Nyugi őket mivel éri el?
1: Igen, itt nagyon fontos, hogy mi komplexen gondolkozunk, ezért bár a legtöbb a gyerekekből érjük el, de a tanárok és a szülők nagyon fontos szereplői ennek a programnak. Hozzájuk is, a tanárokhoz ugyanúgy kiszoktunk járni az iskolákba is, tehát az egész iskolát támogatjuk, mint egy munkahelyet. Számukra is vannak workshopjaink, tréningjeink, sőt 30 órás akkreditált képzésünk is, ahol pont azt adjuk át, hogy hogyan tudnak tenni saját magukért a saját életükben. Ebben a 30 órában benne van az, hogy hogyan kezeljék a saját stresszüket, hogyan előzzék meg a saját kiégésüket, és azokat a tipikus stresszt okozó problémákat is górcső alá veszük, hogy mit kezdjenek az iskolai nehézségekkel, konfliktusokkal, a nehezen kezelhető gyerekekkel, szülőkkel, akik nagyon sok stresszt tudnak okozni, és olyan nehezen kezelhető együttműködési helyzetekkel, mint például a bullying. Úgy építettük fel ezért ezt a képzést, hogy ebből is becsempészünk, mert tudjuk, hogy az okokat is kezelni kell, de ebben a képzésben a legnagyobb hangsúly azon van, hogy ők maguk hogyan tudnak jól lenni. Mert az, hogyha a tanár jól van, akkor ez nem azt jelenti csak, hogy jól tud tanítani, hanem azt jelenti, hogy azt árasztja a gyerekeknek, akikkel találkozik nap, mint nap. Ennek sokkal nagyobb hatása van, mint ahogy gondoljuk. Ezek egyébként mérhetőek. Volt egy kutatás, ahol azt mutatták ki, hogy a tanárnak a kiégettségi szintje együtt mozog az általa tanított gyerekeknek a kortizol szint variabilitásával, tehát azzal, ahogyan a stressz hormonjaik működnek. Szóval ez biokémiai szinten átadódó hatás, ezért különösen fontos, hogy figyeljünk, vigyázzunk a tanárainkra, és ezt mondom felelős szülőként is, hogy hogyan működjünk velük együtt, hogyan segítsük őket, hiszen egy csónakban nevezünk, ahogy mondani szoktuk. Itt közös a célunk, és bizony az utóbbi időszakban nagyon kifeszített tempóban és nehézségek között kellett dolgozzanak a tanárok.
0: És akkor most jöjjön a fekete leves, mert hogy aki csak így autóban vezet, meg nem figyel ránk, meg nem figyel dr. Szigeti Rékára, és még nem tudta beütni a sulinyugi.hu-t, akkor azt mondja, hogy na már megint egy olyan program, ami ilyen elengedi a gyerekeket, meg itt lustaság lesz, meg nem lesz benne fejlődés, meg motiváció, meg nem lesz benne kitartás, meg nem lesz benne eredmény.
1: Igen, már pedig ezek fontos dolgok, és szülőként is ugye fontos, hogy ezeket úgy tudjuk előtartani, hogy ne legyen ennek egy ilyen megsemmisítő hatása a gyerekünkre nézve, hogy egyszerre tudjon ott lenni a fejlődési lehetőség, ezt néha fejlődés alapú gondolkozásmódnak szoktuk hívni, hogy benne lehessen az, hogy hibázni ér. Nem tökéletesnek lenni, nem csak, hogy ér, hanem az a cél. Mert valahogy ez a perfekcionista hozzáállásunk szülőként is, tanárként is, és gyerekként is, mert néha ezt a gyerekek úgy szívják magukba, hogy nem a szülő akarja, hogy ő csupa kitűnő legyen, hanem valahogy érzi ezt a társadalmi nyomást, hogy itt meg kell felelni, és a lehető legjobbnak kell teljesíteni. Szóval szerintem nekünk szülőként az a dolgunk, hogy ezeket valahogy a helyén tudjuk kezelni, és ez például a gyerekek kiégését nézve is egy fontos üzenetnek tartom, hogy egyrészt adjunk nekik nagyobb fellélegzést és szabadságot, itt azt tettem, hogy ne legyen struktúrálva az egész napjuk, hogy ne tömjük őket tele például plusz órákkal, külön órákkal, vagy hogyha mi gyerekünk pont nem az iskolában mérhető tantárgyakban tud a legjobban teljesíteni, mert mondjuk van valamilyen részképesség zavara, vagy valamilyen más olyan nehezítő tényezője, ami erre nehezebben hat, akkor például találjunk számára olyan sikert nyújtó helyzeteket, ahol meg tudjuk erősíteni az ő önértékelését és önbizalmát. De azt is fontosnak tartom, hogy azért legyenek elvárásaink a gyerekek felé, és ez első hallás a paradoxnak tűnhet itt kiégés megelőző szakemberként, de én azt is láttam, hogy amikor túl védjük, túl óvjuk a gyerekeinket, és nincs semmilyen feladatuk, mint például az iskolatáska bepakolása, a szobarendbetétele, a háztartásban való részvétel, hogy ő önállóan oldjon meg olyan dolgokat, hogy mi van akkor, ha valamit elfelejtek, a tesi tuccomat nem biztos, hogy mindig anya utánam kell vigye, hanem meg kell küzdjek azzal, hogy hát néha akkor kapok érte valami rossz pontot, fekete pontot, vagy bármi mást, hogy ezek a megküzdési módok, vagy hogy eljussak valahova, mi van akkor, hogyha én elkések valahonnan, hogyha nem az anyataxival utazok. Ilyen helyzetekre gondolok, ahol azt érzékelem, hogy valahogy történt egy ilyen túlóvás, hogy már nem merjük elengedni a gyerekeket akár egymáshoz, hogy találkozzanak délutánonként, kimenjenek mondjuk egy játszótérre, vagy elbringázzanak kenyérért, tejért a kisboltba. Ugye, tehát régebben ez volt az, ami jobban benne volt, és segített az önállóságot megadni. Én azt látom, hogy manapság ebből kevesebb van, és ennek azért van hatása a kiégésre, mert amikor egy gyerek egyedül old meg mindennapi helyzeteket, amiben biztos, mint ahogy mindannyian néha el fog rontani dolgokat. Elejti a tejet hazafele, elveszíti néha a pénztárcáját, fent hagyja a villamoson a kabátját, akkor ezekkel meg tud küzdeni, megtanul megküzdeni, hogy hibázások már pedig vannak, és nem történik tragédia, valahogy meg fogja tudni oldani. És ami ennél is fontosabb, hogy az esetek többségében azért ez jól fog sikerülni. És akkor meg megélheti, hogy ő valamit meg tud csinálni. Ad neki ez egy kompetencia érzést, egy olyan önerőt, amiből tud táplálkozni. És én azt gondolom, hogy ezt fontos szülőként megadjuk a saját gyerekünknek, ezt a fajta, jófajta önállóságot, amiben még egyszer hangsúlyozom, ér hibázni. Mint ahogy az iskolai feladatokban, úgy ezekben a feladatokban is. És az előbb már volt szó róla, de amit itt még fontosnak gondolok, ez az offline-online egyensúly. Igen. És hát az igazából lehet ezzel kellett volna kezdeni, mert ez a nulladik lépés, hogy én magam egyáltalán jól legyek szülőként, hogy én se azt érezzem, hogy ki vagyok feszítve, és csak projektől projektig látok, csak e-mailek, sok adalma van előttem, és nem tudom magam belengedni a kapcsolódásba. Amit szoktunk mondani, hogy egyrészt kell minőségi idő a gyerekkel, de ez a napi 7-10 perc nem feltétlenül lesz elég. Néha kellenek olyan idők, amikor meg hosszasan elengedetten vagyunk közösen együtt egy offline kapcsolódásban. Persze ez lehet, hogy közben elkezdünk, nem tudom én, közösen játszani.
0: De közösen.
1: De közösen, így van. Tehát itt a kapcsolódáson van a lényeg, és rendszeresen legyen olyan kapcsolódásunk, amiben egy kicsit benne van az időtlenség, amikor nem kell azt nézzük, hogy úristen, hány perc múlva kell elinduljunk a munkába, a következő külön órára, vagy bárhova, hanem csak azt érezhetjük, hogy jó, most csak együtt vagyunk. És ha mi egy kicsit felengedettebbek vagyunk, hogyha már minket sem ránt görcsbe a gyomrunkat a megfelelni vágyás és a perfekcionizmus, akkor már ott tudunk lenni a gyerekünkkel, és akkor már igazán azt tudjuk mondani, hogy neki is ér elengedni magát, neki is ér csak úgy együtt lenni, élvezni a kapcsolódást és az életet. De ez manapság nagyon nehéz, nagyon tudatosnak kell lenni. Egyébként, ha már itt tartunk és a szülőknél, számukra létrehoztunk egy e-learning anyagot, hogy mindenki számára könnyen elérhető legyen, és ezek a mindennapi jó praktikák és tudások ebben is elérhetők. A honlapunkon ez is megtalálható, a hírek rovatban szülőnyugi e-learning anyag, amit nagyon jó szívvel ajánlok minden szülőtársamnak.
0: Én pedig az egészet, mármint a suli nyugit, meg a sulinyugi.hu-t. Sunyi módon nem kérdeztem rá, hogy a mi társadalmunk, aminek azért érezhető a mentális, meg pszichés állapota, az különleges, ez benne volt. Tehát az iskola az olyan, mint a társadalom.
1: Igen, leképezés, pontosan.
0: Úgyhogy így vagyunk, illetve úgy leszünk, hogy jövő pénteken Építész utca, egészen pontosan, én 40-26 már.
1: 26, Építész utca 26.
0: Tehát Építész utca 26, és délután 5-től kezdődik egy ilyen feltöltő, délutáni tanév nyitó, tanév gondolkodó, akár gyerekkel, akár tanárral, de természetesen sok-sok szülővel és jelentkezővel. Dr. Szigeti Réka még nem szokott hozzá, én mindig meg szoktam kérdezni, hogy mit kell kívánni, mi az, amivel így a búcsú tájékán valami jót tehetek.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt beszélhettem róla, és ezt átadtuk a szülőknek. Én azt gondolom, hogy egy lendületes, kiegyensúlyozott tanév mindannyiunknak szuper lenne.
0: És legyen így, akkor én lecsapom a labdát, és előre szólok mindenkinek, főleg dr. Szigeti Rékának, hogy ha nem is magát, de a témát, akkor újra visszahallgathatja a mi Spotify oldalunkon. Nagyon szépen köszönöm a törődést, a rendelkezésre állást, és akkor tényleg egy jó tanév legyen ez, nyitott és nyugodt gyerekekkel, szülőkkel, tanárokkal és társadalommal, teszem hozzá még egyszer. Köszönöm szépen, köszönöm. Viszont hallásra, Réka, köszönöm.
1: Viszont hallásra.
0: Na, remélem egy picikét a megnyugtatás felé vezetett a mi beszélgetésünk. Ha úgy érzik, hogy ez kevés, akkor tényleg engedjék el magukat, és mondjuk gondoljanak a repülésre, ha valaki biciklivel repül, az még jobb. Persze, hogy John Williams muzsikája jön most, E.T., de mi itt vagyunk azért a Földön, egészen pontosan szeptember 7-én, a klasszik nyitányban.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban ma 8 órától lezárják a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. A befelé közlekedő 160-as, 218-as és 260-as, valamint a 917-es és a 960-as éjszakai járat Laborc utca megállóját előrébb helyezik a Laborc utca után. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szelkálmán tér környékén. Torlódik a kocsisor a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak! Indítsuk lendületesen a mai napot. Ma délelőtt kellemes 20 fokos hőmérséklet fogad bennünket. Az eget csak fátyol felhők díszítik, miközben a mérsékelt szél 15 km/órás sebességgel frissíti a levegőt. Kalendáriumunk szerint, ha a Regina napján összebújnak a birkák, hideg tél várható, ám a legelők híján mi inkább a főváros ritmusára figyelünk. Ezen a napon a legalacsonyabb hőmérsékletet 1925-ben mérték Budakeszin, mindössze 4 fokot. Ma ettől szerencsére messze járunk, így a munkába igyekvőknek egy vékonyabb blézer vagy elegáns átmeneti zakó viselését javaslom a reggeli hűvösség ellen. Maradjanak velünk, hamarosan újra jelentkezünk.

Klasszik Rádió 92.1. szeptember 7-én hétfőn, 6 perccel múlott, 3:49, és az iménti 5 percben a román népi táncokat hallhatták a budapesti vonosok előadásában, persze, hogy Bartók Bélától, és persze, hogy néhány programot ajánlanék az önök figyelmébe. Mivel az imént beszéltünk iskoláról, sulinyugiról, sulinyugi.hu, megfelelő stresszről, ezért nem a fiatalokat, hanem a hozzátartozókat stresszelném, hogy a Fiatal Művészek Pódiuma csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében vár mindenkit, aki egyrészt Lugosi Ali hozzátartozója, barátja, meg helyette hozza mondjuk a klarinétot, vagy Bánkövi Bencéhez tartozik, aki a csellóját hozza, esetleg Szabó Marcell családjába tartozik, bár ő már azért egy családos ember. Tehát ők hárman, Lugosi Dániel, Ali, Bánkövi Bence és Szabó Marcell, valamint Beethoven, Bruck és Brahms a Fiatal Művészek Pódiumát teremti meg sokadjára. Már-már program szenően csütörtökön, tehát 6 órakor Jókai utca 4. Itt élvezhető a fiatalság, és az összhang is élvezhető, ez már vasárnap délután 3-kor a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, reméljük eső nélkül, ez egy kamarazenekari hangverseny. A PTM Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet koncertjei töltik meg a tereket, meg a szabad tereket is. A koncert műsora, amiről délután 3 órakor beszélhetünk, illetve most beszélünk, mert akkor lesz, a romantikus kamarazene remek művét és a kortárs magyar zeneszerzés izgalmas alkotásait állítja egymás mellé. Mondom, hogy van itt stressz, bemutatva a különböző hangszer összeállítások gazdag hangzásvilágát, illetve kifejező erejét, tehát egész nap ők ott lesznek már, mint a PTE, és akkor a művészeti kar 3 órakor egy picikét a szabadba települ ki. És hogyha már ilyen mindenféle találkozást ígértem, akkor legyen egy izgalmas, még egy izgalmas találkozás pénteken este 7-kor, ugyancsak a Dohnányiban, ugyancsak a Jókai utca 4-ben, mert hogy a klasszikus és a jazz nem ellenfél, nem ellenség, úgyhogy az ifjabb Oláh Kálmán Quintet, King's Gambit című albumának bemutató koncertjét élvezhetik majd, de a második részben pedig egy másik album, a Perspectives of Verve lesz Oláh Krisztiánnal, Oláh Kálmán Juniorral, Molnár Sándorral, Gyányi Marcellel, Serei Dániellel és még sokakkal, és természetesen itt találkozik majd egymással a klasszikus, illetve a jazz zene. A képzőművészetet pedig nem hanyagolom el. Egyrészt a következő órában egy rendkívül izgalmas téma, rendkívül izgalmas kiállítás, mert hogy megígértük, hogy egy tehetségkutató verseny zajlik majd is, megszülettek az eredmények. Az eredmény pedig az, hogy egy önálló kiállítás a Budapesti K galériában tárja önök el ide a The Artist Chamber díjazottait. Na de még egy pici képzőművészet, Demcsák Dóra Vanda, vagyis egy Avanda szobrász művész Rumináció című kiállítására hívom fel a figyelmet, annál is inkább, mert hogy egy tehén torzó installáción keresztül a kérődzés és a pszichológiai rumináció párhuzamából indul ki. Ez egy ismétlődő gondolati körforgás, amely új megoldások helyett a múlt eseményei köré szervezi a figyelmet. Ha nagyon érdekes és nagyon izgalmas a fölvezető, és még nem értik, akkor legyenek olyan kedvesek, és a Hegyvidék galériában csütörtökön megnyíló kiállítás kapcsán gondoljanak rám. Én vagyok a tehén, vagy hát egy másik állat megnevezést is lehet rám mondani, de az biztos, hogy jó szándékkal hívtam föl a figyelmet a programokra, a következő órában pedig képzőművészet, és persze könnyedség és nyugalom itt nálunk a klasszik nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Késő nyári időre számíthatunk, éjfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Még ma lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügyi megújításhoz szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert kell kidolgozni, amely jobban elismeri az egészségügyekben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter egy szakmai podcastben. Bóna Szabolcs szerint az egyik legnagyobb problémát a használat és a tulajdon egymástól való elválása okozza, ami miatt jövedelem áramlik ki az ágazatból. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolnék elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyítás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. A program kezdeményezője az egykori tüntetésekről fekete ruhás nővérként ismerté vált Sándor Mária. Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott tárgyalásokat. Donald Trump amerikai elnök különmegbizottja Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai üzletember, előbb Vladimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai különmegbizottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladićot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európai Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladić volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfi és fiút mészároltak le. Marad a napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok között alakul a hőmérséklet. Jövő héten tovább melegszik az idő. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót Gyáldák, Ferenc utca és Pest Szent Imre felé. Baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton

0: A Barostértől a Blaha Lujza térig, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
2: Szokás szerint nagyon nagy, vége láthatatlan szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Szeptember 7-e van, hétfő, az elmúlt órában remélem, hogy megnyugtattunk minden idegeskedő iskolást, akik nem hallhatnak minket, tehát mi valószínűleg a szülőkkel meg a tanárokkal vagyunk kapcsolatban, de a sulinyugi.hu, illetve a sulinyugi program volt a célkeresztben. Célkereszt, tehát ez olyan háborúsnak tűnik, szóval erről beszélgettünk dr. Szigeti Rékával, mert kell a stressz, vannak jó stressz, is, de amikor ebből túl sok van, akkor kell a megoldás. És van megoldás, sulinyugi.hu, tessék fölkeresni egyrészt a szülőknek, másrészt a csemetéknek, akik tudom, hogy utálják ezt a megjelölést, tehát vannak köztük nagyon picik, vannak közepesek, meg vannak a rettenetes kamaszok, mindenkinek tudunk, és mindenkinek tudnak ajánlani valamiféle megnyugtatást, amikor már végképp elszakadna a húr. Kiégés ellen pedig kedves tanárok és kedves szülők, van megoldás, úgyhogy tessék találkozni. Például pénteken, jövő pénteken az E20 Építész utcában egy remek feltöltő délutánra a sulinyugi segítségével. Tartozom magamnak annyival, hogy miután, vagy mielőtt egy gyönyörű hölgyel beszélgethetnék, egy másik gyönyörű hölgyet is behozok ide, mert hogy föltett szándékunk, hogy a The Artist Chamber díjazottjainak kiállításáról beszélgessek Koncsik Lilkával, ez idáig oké. Na de van nekem nagyon régről még egy Döbrösi Laura nevű kicsi lányka ismerősöm, aki úgy döntött, hogy a fész jogát azt most a magáévá teszi. Nem magáévá, hanem mindenki évé teszi, ezt nem tudom elragozni. Az biztos, hogy a Szabolcs utca 27-ben a Freedomban szombaton 11-kor vár mindenkit, és meg fognak lepődni nem csak hölgyeket, tehát egy kezdőbarát, laza és vicces workshop lesz ez, így ígéri legalábbis Laura, és azt írja, hogy szóba kerül az is, hogy a filmes és színházi szakmában miért írtó hasznos, ő így beszél, ha odafigyelsz és tudatos vagy az arcod arra, akkor is, ha technikailag nem tartozik az elsődleges munkaeszközeit közé, mondom én egy rádióban, ahol sajnos semmi nem látszódik, de hála Istennek hallatszódik. Regina névnapja van, meg Psziché névnapja is van, de ezekről már beszéltem, Vivaldiról még nem. Ez a D-dur fuvola verseny harmadik tétele, az Anson Piccante jó voltából is Isaac McDomi fújja a legjobban, én meg a magamét, és nem sokára tehát kortárs képzőművészetről beszélgetünk, ráadásul tehetségekről, akiknek a célja, a műve most látható lesz.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a reggeli tárlatban egy kicsi időutazás lesz, mert hogy itt nálunk a Klasszik Nyitányban augusztus 10-én hallhattak egy felhívást egy tehetségkutató versenyre. Tehát az The Artist Chamberről beszélünk, ami tehetségkutató, és augusztus hát végén, 22-től volt a budapesti MOM Parkban egy tehetségkutató kiállítás. Mutogatok én itt a stúdióban, de természetesen Koncsik Lilka művészettörténész próbál meg segíteni rajtam. Jó reggelt, Lilka!
2: Jó reggelt, köszönöm szépen!
1: Jó, tehát tehetségkutató zsűrikkel, és volt kiállítás a MOM Parkban, és most is van egy kiállítás, ez most a nyertesek, díjazottak, kiket láthattunk a K-ban?
2: Így van, ugye augusztus 22 és 29-e között volt ez a nagy-nagy tehetségkutató kiállítás, és az nagyon nagy örömünk volt idén, hogy erre rá ébredtünk, úgyhogy ezt hadd mondjam el, hogy eddig mi nagyon büszkén mondtuk, hogy ez Magyarországnak a legnagyobb ilyen jellegű művészeti tehetségkutatója, de most kikutattuk, hogy úgy tűnik, hogy a világon sincs még ekkora kaliberű.
1: Volt egy ilyen kérdésem, csak akkor még nem tudtad, de akkor megvan, jól van.
2: Így van, tehát hogy kikutattuk, hogy nincs a világon ilyen koncepcióval működő, és ekkora kaliberű autodidakták előtt is nyitott kiállítás, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. És ami pedig most van, ugye még 11-éig, szóval péntekig.
1: Magyar utca K galéria.
2: Így van, K mint K betűk, mint a Calvin térnél vagyunk.
1: Jogos.
2: És ugye itt volt nekünk egy szakmai zsűrink, sok-sok látogató mellett is, és ők válogattak egy olyan 30 díjazott munkát összesen, és azon belül pedig kategória első, második, harmadik helyezetteket.
1: Amikor azt mondod, hogy autodidakta, akkor az, felfedeztetek valami vonulatot, érezhető valami, hogy mi érdekli azokat, akik nem jártak képzőművészetére, vagy nem az van a személyükbe ír, vagy képzőművész, vagy grafikus?
2: Én azt gondolom, hogy talán mindenkit, aki alkot, ugyanaz érdekli, egyrészt az önkifejezés, másrészt azt, hogy a világról talán így mondjon valamit. Idén ez volt az eddigi legnagyobb versenyünk, szóval majdnem 700 munka lett végül, ami elképesztő, tehát
1: az
2: hogy
1: igen.
2: A Facebook oldalunkon vannak fent fotók, és aki nem járt esetleg ott, azt érdemes megnézni, mert annyira grandiózus lett ez a kiállítás, és egyébként nagyjából erre is számítottunk, de hogy a kérdésedre is válaszoljak, hogy ami érdekli őket, az talán konkrétan nehéz megfogalmazni, mert hogy mindenféle, tehát annyira színes lett ez a kiállítás, hogy témában, technikában, méretben is akár, korosztályban, mindenféle művel és művésszel találkoztunk.
1: Én megkeresem közben a közösségi oldalt, mert én rajta voltam magán a theartistchamber.com weboldalon, de akkor nézzük a közösségi oldalt, hogy mit dob ki. Azért a szép mennyiség, meg szép érdeklődés, nagyon izgultak a, nem is tudom, ilyenkor pályázóknak hívjátok őket?
2: Vagy? Pályázók, kiállítók, végül is kiállítanak velünk.
1: Volt nagy izgulás, vagy a teljes megnyugvás, hogy végre van egy felület, ahol megmutathatom magam?
2: Szerintem inkább az utóbbi. Vagy hogy én mondjuk ilyen színházi részre mindig azt mondom, hogy nem izgulok, hanem izgatott vagyok, és hogy szerintem ők is ezt érezték, ezt a megmutatkozásnak az izgalmát. És hát rengeteg nézőnk, vagy hát látogatónk is volt, úgyhogy tényleg minden szempontból ez nagyon nagy esemény volt idén.
1: Na, a szegény zsűrire térjünk rá, hogy mi volt a feladata, vagy könnyen hátradülve ők élvezték?
2: Szerintem nagyon élvezték, Attól függetlenül, hogy egy fél napot biztosan ott voltak nálunk. Nem tudom, hogy a zsűrit azért szerintem név szerint érdemes megemlíteni.
1: Eifert Jánossal kezded, akármit is mond Csurka Eszter, akkor is Eifert János, Balogh Rudolf díjas fotoművésszel kell kezdeni.
2: Így
1: mert
2: van.
1: Régről ismerem, és nagyon szeretem, igen.
2: És mi is nagyon szeretjük őt, meg a látásmódját. Ugye Csurka Eszter második zsűritagunk, Munkácsi díjas összművész, ami azt jelenti, hogy mindenféle művészeti ágban alkot, és Takács Márton festő, grafikus művész, és ők hárman látogattak el ugye már erre a kész kiállításra, és ők ott voltak egy jó sok órán keresztül, végigjárták együtt is, külön is, irogattak, mi az, ami tetszik, mi az, ami megfogta őket, próbálták összevetni a tapasztalataikat, és így válogattak díjazottakat, külön díjasokat, meg ugye ezeket a kategória győzteseket helyezettek.
1: Mert hogy azért több kategória volt.
2: Igen.
1: Mert csak képzőművészet, ennyit mondtunk.
2: Igen, igen. Azon belül ugye festészet, festmények, ami a legnépesebb, ez mindig így szokott lenni. Idén elég sok grafikánk és elég sok fotónk is volt, illetve a negyedik kategóriaként szobor kategóriaként hirdettük, de Csurka Eszter nagyon, nagyon kedvesen kijavított minket abban, hogy klasszikus szobor mostanában azért már nagyon kevés van, úgyhogy inkább tárgyalkotássá neveztük át, úgyhogy tárgyalkotásaink voltak még negyedszerre.
1: A legcsúnyább kérdésem mindig van ilyen, nem? Szabad-e művészettörténész vagy? Szabad-e így megítélni a műveket? Vagy igenis az embernek, a zsűrinek is tudni kell hátul, hogy ők ezt nem tanulták, bár foglalkoznak vele, de nem egy tanított, megítélt professzorok által osztályozott rétegről van szó.
2: Én ezt valahogy úgy érzem, hogy nyilván mind a kettő része fontos. Nyilván nagyon fontos a közönség előtt megmutatkozás, akár a képeladás, mert sok képeladásunk is volt, az, hogy ezen a nagy nyílt kiállításon részt lehet venni, és nyilván az is nagyon fontos, hogy szakmai szakemberek látják a műveidet, és esetleg úgy kapsz róla visszajelzést, vagy kiválasztást, de ezért jó az szerintem, hogy ez a verseny kétfordulós, és én mindig azt mondom minden pályázónak, vagy minden kiállítónak, hogy ez a második díjazottas kör, ez talán csak egy plusz. És nyilván ez egy nagyon szűk válogatás. Abból a 700 képből 30, az iszonyúan szűk válogatás, de azért volt a zsűrinek, meg minden évben van, ami kiviláglik nekik, hogy látnak egy falon 50 vagy 100 képet, és akkor mind a hárman vagy ketten mondják rá, hogy ez valamiért ez.
1: Jó, hát ők az ítészek, ez az ő felelősségük, az enyém, hogy némi zenét csempészek a beszélgetésbe, Amelia Warner jóvoltából egy filmzene következik, addig még nem dőlhetsz hátra, tehát mindenkit invitálunk Magyar utca 44 a K galériába, The Artist Chamber díjazottak kiállítására, és Koncsik Tilka művészet történésztől majd a jövőre vonatkozólag kérek ígéreteket, vagy valamit, amit tud, de most zenélünk könnyedén és nyugodtan.

0: Klasszik Rádió 92.1. szeptember 7-én hétfőn folytatjuk a beszélgetést Koncsik Lilkával, aki egyébként művészettörténész, de most azért van itt, mert mindent tud a The Artist Chamber tehetségkutató versenyről is, a folyamatról is, meg arról is, hogy zajlik a díjazottak kiállítása, és még látható 11-e milyen nap?
1: Péntek.
0: Péntekig a Magyar utca 44-ben, a Bel-Bel városban, a K galériában, de hát több feladatotok van, meg több vasat tartotok a tűzben. Én erre a Facebook oldalatokon jöttem rá, tehát akkor itt van ez a kiállítás, ami egy nagy nyeremény, és ez volt a negyedik, ugye, ebből a versenyből?
1: Igen, akkor igen, igen.
0: Csak annyit mondja, hogy lesz ötödik.
1: Lesz. Szeretnénk.
0: Jó, rendben. És még egyébként mivel foglalkoztok, meg ha ez egy pályázat volt, ez egy verseny, akkor ez nektek a lételemetek, hogy mindig földobtok valamit?
1: Igen, ezen igyekszünk, hogy sok a tagjainknak is, és azoknak is, akik egy-egy kiállítás erejéig csatlakoznak, vagy pályáznak hozzánk, de hogy ugye mi szakmai, meg kortárs galériás, meg művészet történészi háttérrel igyekszünk ugye minél több felületet adni az autodidakta alkotóknak bemutatkozni, és ennek nagyon fontos része az élő kiállítások. Ugye ez a Mon Parkban, ez egy óriási helyszínen egy rengeteg műves kiállítás volt,
0: 700,
1: de nekünk...
0: Az
1: rengeteg. De nekünk évközben számos olyan kiállításunk van, ami előzsűrizéssel zajlik, és egy-egy tematikával keressük meg, vagy egy-egy tematikát ajánlunk az alkotóknak, ami mentén lehet gondolkodni, lehet alkotni, és ebből a K galérián belül van egy külön kis kiállítóterünk, ez az Arkádia, itt zajlanak ezek a kiállítások.
0: Na akkor itt van megelőlegezve, hogy majd ebből a pályázatból is lesz egy kiállítás. Mi az a bizonyos poézis, vagy poesis? Bocsánat.
1: Ő a legújabb pályázatunk, amit még csak most hirdettünk meg egy pár napja, úgyhogy ez nagyon friss dolog, és én nagyon izgatott vagyok miatt, egy kicsit szívügyem.
0: Szabad?
1: Itt a költészet és a művészet kapcsolatát igyekszünk megragadni, arra buzdítjuk a művészeinket, hogy olyan művet küldjenek, amit egy konkrét vers vagy egy konkrét költő inspirált, vagy pedig már egy meglévő művükhöz gondolkodjanak és keressenek egy-egy verset, és itt a versekkel együtt fogadjuk a pályázatokat, és majd a kiválasztott alkotásokból ugye lesz egy kiállítás, aminek a megnyitójára tervezünk egy kis versestet az ottani versekből válogatva.
0: Ami izgalmas és szép, és én nagyon szeretem, kilemeltem a számon a crossovert, de hogy így az összművészet, igen, akkor valamiféle Gesamtkunstwerkes dolog van. Bővülnek a tagjaitok, ti tagoknak hívjátok, ugye?
1: Igen. Akik tagjaink, ugye nekik saját művészoldaluk is van nálunk, de nem kell feltétlen tagnak lenni ahhoz, hogy valaki kiállítson vagy pályázzon velünk. És azért is bővülnek egyébként, mert egyrészt egy-egy ilyen nagy kiállítás alkalmával, mint a tehetségkutató, sokan megismernek minket, felfedeznek minket, akár ajánlásra ugye más művészektől, és például a díjazottak közül a kategória helyezettek, ők nyernek, egyik nyereményük az, hogy tagságot is nyernek hozzánk.
0: Most akkor művészettörténészből egy picit legyél pszichológus. Miért jó teret adni, miért jó megengedni nekik, hogy nem csak otthon a négy fal között, maximum a rokonoknak mutatva, vagy még előlük is eltitkolva, vagy igenis kitárulkozva és szabadon megmutathassák, hogy egy ilyen énjük is van?
1: Egyrészt én azt gondolom, hogy ez rengeteg örömöt ad, tehát hogy mi ezt rendszeresen halljuk alkotóktól, hogy ő ezt nagyon régen álmodott erről, hogy mondjuk egy kiállításon szerepeljen, vagy egy galériában szerepeljen, és most is rengeteg ilyen nagyon kedves üzenet érkezett nekünk a kis vendégkönyvünkbe. Másrészt pedig mi tényleg őszintén hiszünk abban, hogy talán tényleg mindenkiben van valami, amit érdemes megmutatni, és hogyha valaki érzi magában ezt, az nem véletlen. Úgyhogy annak érdemes utána menni, és bátornak lenni, mert hát mit veszíthet az ember? Én azt gondolom, hogy semmit.
0: miért lehettek, még mindig a pszichológus Dilkát faggatom, miért lehettek egyetlenek a világon? Talán bezár az a kör, nem akar maga kör. Ez egy csúnya gondolat, hogy a dokumentált papírral, dokumentálpíró képzőművészek nem akarnak úgy beengedni maguk közé, vagy mi lehet ez a... Azt hittem, hogy ilyenből sok van.
1: Hát szerintem ez sajnos tényleg így van. Nyilván világszinten ezt nehéz megmondani, de hogy mi ezt tapasztaljuk, főleg nekünk Klujbár Dénes galéria vezetőnk, most már 6 éves a K galéria, neki azért van ebben tapasztalata, nagyon sok művészt ismer, gyűjtőt ismer, más galériásokat, és azért tapasztaljuk azt, hogy nagyon zárt ez a kör, és nagyon nehéz az ajtókon kopogtatni, úgyhogy azok ki is nyíljanak. Nyilván telített is a szakma.
0: Jó, oké, mosolyoghatsz tovább, mert akkor most inkából kurátor lesz. Egy pályázatról azért nem beszéltünk, mert már lezárult, illetve a hozzá kapcsolódó kiállítás a szeptember 15-én kezdődik. Könnyebb kimondanom, mint a Poiesis, tehát időkapszula. Miről szólt? Itt mi volt a hívószó?
1: Itt ugye az időkapszulánál azt szerettük volna megragadni, hogy hogyan lehet tárgyakban valami olyan nagyon réteges vagy képlékeny dolgot ábrázolni, mint a múltunk, vagy a jelennek a múlthoz való viszonya, vagy nekünk a saját múltunkhoz való viszonya, és hogy hogyan lehet egy műtárgyban megmutatni a múltnak, vagy az emlékezetnek a lenyomatait. És ugye ez is pályázat volt, nagyon-nagyon izgalmas, érdekes művek jöttek. Itt más a koncepció, mint a tehetségkutatónál, szóval ott ugye minden benevezett művet kiállítunk, és ebből lesz egy nagy-nagy kiállítás. Itt pedig előzsűrizés van, és ebből lesz egy válogatott kiállítási anyaga a galériában. És ugye, amit említettél, hogy 15 és 25-e között lehet majd látogatni ezt a kiállítást, de ennek is lesz egy második felvonása, ugyanis már a kiválogatott anyagból mi már előre választottunk 3 díjazott művészt, vagy kiválasztott művészt, akiknek utána lesz egy ilyen kis mini egyéni közös kiállítása. Vagy hát úgy, hogy 3-uknak egy saját kis kiállítása.
0: De jó, a 15-e az jövő kedd, akkor...
1: Így van.
0: Ezt mondd el nekünk, és akkor még gyorsan elmondani, amiről úgy szégyell az ember beszélni, de hát te is említetted, hogy ezek a képek mindig úgy eufemizmussal mondjuk, hogy hazavihetők. Nem, igenis megvásárolhatók. Ezeknek értéke van. Tisztában voltak a jelentkezők egyébként, hogy amit csinálnak, annak értéke van?
1: Igen, mi nagyon-nagyon reméljük, hogy tisztában voltak. Nyilván azért is, mert ugye itt árral együtt lehetett kiállítani, hogyha szerették volna. Volt számos eladásunk, a pontos számot azt nem tudom, de ilyen 15-20 közötti kép gazdára talált, és nagyon nagy örömmel, tehát, hogy anyukák vitték fiaiknak születésnapra, meg férjek vitték házassági évfordulóra ajándékba, és hogy olyan egy nagyon szerető alkotótól egy nagyon szerető új tulajdonoshoz kerültek ezek a művek, és ez mindig nagy öröm volt nekünk.
0: Még egy pici, de csak azért, mert szemtelen vagyok, még egy pici kérdés. Ebbe belekapaszkodva túljutottunk már azon, hogy a művész az nem érdekel, hogy én elmegyek a múzeumban, ott van a képe a falon. Tehát a kereskedés, az anyagi érték már benne van a befogadókban?
1: Szerintem nagy részt igen. Ugye nyilván mi is megadtuk a lehetőséget, hogyha valaki csak kiállítani szeretne, az is teljesen rendben van, vagy valaki olyan művet küldött, ami már gazdája van, vagy egy készülő sorozatnak a része, vagy az övé. Igen, de hogy például azért mi azt szeretjük mondani, hogyha a művészetet valaki tényleg karrierszerűen komolyan szeretné venni, akkor nem csak a kiállítás fontos, hanem ugye az eladás is. Tehát, hogy egyrészt értéke van annak, amit készít, másrészt pedig akkor minél többen ismerik.
0: Jó, mert a marketing is nagyon fontos a 21. században, illetve hívjuk úgy, hogy eljutni a befogadókhoz. Koncsik Lilkával volt szerencsém beszélgetni egy újabb outfitjében, ami itt a rádióban nem nagyon látható, de megpróbálok a Spotify-ra most már tényleg fehér és bordó ruhában is eljuttatni téged, és visszaszívom ezt, mert hát egy komoly művészettörténésszel beszélgethettem, de artistchamber.com az első, akkor a Facebook oldal az ajánlót javasolt, és elfelejtettem Magyar utca.
1: Magyar utca 44.
0: Magyar utca 44 a K galéria, egy külön kis kuckóval, még pályázatokkal és még kiállításokkal. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, illetve egy kérdés van, mert oktatásról beszéltünk az imént. Hogy lehet az ember olyan, mint te, most szakmát tekintve? Mit végeztél, Lilka?
1: Én az ELTE művészettörténész mesterszakát.
0: Jó. És oda jelentkezni?
1: Oda jelentkezni...
0: Ahhoz mi kellett, ha emlékszel még?
1: Hát én úgy emlékszem, hogy én vizuális kultúrából érettségiztem, de alapvetően pontok alapján, és utána szakosodik az ember. Meg a mesterszakra külön kell jelentkezni.
0: Jó, mert hogy rengeteg szülő hall egyébként minket, és ezeket az utakat, én ha nem látom át, akkor legalább nekik és rajtuk szeretnék segíteni, de artistchamber.com mondom, mert sokat szól, mert el kell mondani, de a legjobb, ha elmennek erre a bizonyos tehetségkutatóból leszűrt és összejött 30-as kiállításra. Innen is integetek a zsűrinek, főleg Eifert Jánosnak jó sokat és jó nagy szeretettel. Ilka, nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor legközelebb találkozom majd új pályázatnál, új felhívásnál.
1: Reméljük, köszönöm szépen, hogy itt lehettem.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben a Kisfaludi utcában a Juhász József utcánál. A 184-es, a 284-e és a 84-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szigeti Kálmán utca megállót Kőbánya Kispest és a határút felé, valamint a Kisfaludi utca megállót Gyáldák, Ferenc utca és Pest-Szent Imre felé. Baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé a Vegyész utcánál, torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé a Városhatártól, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasornál, valamint a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópont előtt, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán az autópiactól. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Szép napot kívánok a hallgatóknak, indítsuk lendületesen a mai napot, ma délelőtt kellemes 20 fokos hőmérséklet fogad bennünket. Az eget csak fátyol felhők díszítik, miközben a mérsékelt szél 15 km/h sebességgel frissíti a levegőt. Kalendáriumunk szerint, ha a Regina napján összebújnak a birkák, hideg tél várható, ám a legelők híján mi inkább a főváros ritmusára figyelünk. Ezen a napon a legalacsonyabb hőmérsékletet 1925-ben mérték Budakeszin, mindössze 4 fokot. Ma ettől szerencsére messze járunk, így a munkába igyekvőknek egy vékonyabb blézer vagy elegáns átmeneti zakó viselését javaslom a reggeli hűvösség ellen. Maradjanak velünk, hamarosan újra jelentkezünk.

Klasszik Rádió 92. 1. szeptember 7-én, hétfőn, az utolsó óra végén járunk már, ami a nyitányt, a klasszik nyitányt illeti, de természetesen a Klasszik Rádió 0-24-ben, ahogy szokták volt mondani, várja önöket könnyedséggel és nyugalommal, én pedig most még a végén programokkal, kedvenceim közé tartoznak a beszélgetések Kis Gyér László tárogató művésszel. Nagyon jól, nagyon tréfásan, és nagyon lényegre törően tud beszélni, például a hangszeréről, például az arra, mármint a tárogatóra írott daraboktól, illetve az azon eljátszható daraboktól, ugye Kovács Béla zeneakadémiai tanítványáról beszélünk, aki klarinétosként indult pályáján, basszus klarinét, szaxofon, de aztán végre föltalálta és felfedezte magának a tárogatót, tehát föltalálni nem kellett, de azért vannak olyan változtatások, amik az elmúlt évszázadokban végigkísérték és megváltoztatták a tárogató életét. Amikor elnyerte végre mai formáját, akkor alkalmassá vált népzene, de akár jazz és művészi zenék előadására is, és ez mindez utol érhető az úgynevezett Hungaron Estek harmadik előadásán, holnap kedden 6 órakor az Ötpacsirta szalomban, 8. kerület, Mély József város, na jó, Palota negyed, Ötpacsirta utca 4-es szám, 6 órakor tehát lesz egy remek beszélgetés Kis Gyér László tárogató művésszel, de ott lesz nála természetesen a hangszer is, úgyhogy ha Hollós Mátéval néha nem szóban, hanem zenében várják a vendégeket, és tárják eléjük a tárogató világát, akkor az egyáltalán nem lesz véletlen. Most pedig egy picikét a bátorságomat szedem elő, bár nem biztos, hogy kell, de Ádám Zoltán könyv ajánlójához azért valamennyit előre kell bocsátani. Csütörtökön 17 órakor az Írók boltjában, vagyis az Andrássy 45-ben lesz az Ellopott Egyetem számvetés 3 pont című könyv bemutatója. A 3 pont az akadémiai szabadság keretben szó összetett taglalja. Ez egy dokumentumkötet, egy igen hányattatott korszakról, ami nem volt messze tőlünk, egy igen hányattatott műfajról, aminek előtérben kéne lennie. Szóval a szerzővel, vagyis hogy Ádám Zoltánnal Weisser Alinda beszélget majd a kötetről, ami egy dokumentumkötet, a benne összegyűjtött írások, interjúk és egyetemi dokumentumok társadalmi, politikai és egyetemtörténeti kontextussal bírnak, ez is szóba kerül. Nem olyan szomorú a beszélgetés, mint meg a könyv, mint ahogy én itt ezt próbáltam beharangozni, de azért gondolkodjunk el, hogy milyen fontos az egyetemek léte, a szabad egyetemek léte, és akkor most jön a vidámság, mert megünnepeljük Rófusz Ferenc 60 éves animációs működését, meg egyébként a 80. születésnapját. Az MMA film és fotóművészeti tagozata 80. születésnapja alkalmából köszönti Rófusz Ferencet, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas és Oscar díjas animációs film rendezőt, egyébként az MMA rendes tagját. Ez a köszöntés, hát tortával, tapssal, zsebkendőkkel, a szemsarkában elnyomott könycseppekkel holnap lesz, 6 órakor a Pesti Vigadóban, úgyhogy menjenek. Légy nem lesz, előre szólok, inkább lesz ott maga Rófusz Ferenc, aki olyanokat tud mondani, hogy az valami csoda. Például azt mondta, hogy édesanyám mondta, aki mindig mindenben támogatott, hogyha valamiben nagyon hiszek, az előbb-utóbb megvalósul, ezért mindig kitartottam az elképzeléseim mellett. Szerencsésnek tartom magam azért is, mert dolgozhattam a Pannonia Filmstúdió aranykorában, és az amerikai kontinens legnagyobb stúdióiban is, de azért is, mert mióta 25 éve ismert Magyarországon élek, mondja Rófusz Ferenc, dolgozhatok a legtehetségesebb animációs szakemberrel, és készíthetünk újabb és újabb filmeket, és tényleg készít újabb és újabb filmeket, és ezekről is beszél, hogyha majd természetesen fölköszöntik őt, és esznek a tortából, de a Ticket című filmje mottójával ajánlom akkor még egyszer figyelmükbe a holnap este 6 órakor a Pesti Vigadóban kezdődő ünneplést, ami Rófusz Ferencről, Rófusz Ferencnek szól, aki 80 éves, 60 éve pedig az animációban mozog. Szóval ez a Ticket című filmje mottója, az élet értelme egy értelmes élet.
és ez neki megadatott. Kívánom ezt önöknek is, meg természetesen bis 120 Rófusz Ferencnek. A németesség ellenére most Gulda Friedrich következik, de nem azért, hanem mert a koncert cellóra, zenekarra és fúvósokra egy részletével szórakoztatjuk önöket. Könnyedség és nyugalom, vagyis hogy klasszik nyitány szeptember 7-én hétfőn.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Az útravaló tulajdonképpen búcsú, mert hogy a mai szeptember 7-i hétfői Klasszik Nyitány lassan a végéhez közeledik, illetve hát véget is ér, nem ragozom tovább, de minden beszélgetésünk újra hallgatható, élvezhető Spotify oldalunkon, például a The Artist Chamber jó voltából a tehetségkutató verseny, ami augusztusban bontogatta szárnyait a Momkultban. Egy szűkebb kiállítása a díjazottakból a K Galériában, a Magyar utca 44-ben, erről beszélgettünk Koncsik Lilkával, illetve egy nagyon fontos dologról, a nyugalomról, az iskolai nyugalomról, ami kell az iskolák megújulásához, meg minden mentális támogatás kell az iskoláknak, szóval erről is beszélgettünk, és ne felejtsék el a sulinyugi.hu weboldalt, illetve a beszélgetésünket dr. Szigeti Rékával, és akkor jöjjön most az igazi útravaló, nem kisebb személyiségtől, mint Epiktétosztól. Azt mondta, és ezt jegyezte le tanítványa Arianus, hogy nem a dolgok zavarják meg az embereket, hanem a dolgokról alkotott véleményeik. De azért legyen véleményük, meg legyen szabad választásuk is. Holnap válasszanak minket reggel 7-kor Klasszik Nyitány itt a Klasszik Rádióban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: Kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota, hangsúlyozta. A több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. A földtörvény és a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastben arról beszélt, jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból. A tárca vezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Egy haditechnikával megrakott hajóra, egy járőrhajóra és egy rakodó komplexumra is csapást mértek. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation. Darkness

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Calvin teret, a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek, a Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es, 60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Késő nyári időre számíthatunk, a miniszterelnök illetményéről is szó lesz ma az országgyűlési ülésen. 8

0: is. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintba állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be, amelynek célja, hogy évről évre kiszámítható módon javuljon az állami közúthálózat állapota. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózaton súlyos felújítási adósságot örököltek. Az országos utak csaknem fele azonnali, teljes körű felújításra szorul. Egy budapesti kórházban indul az Én is veled táncolok elnevezésű program, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt elmondta, hogy felkészítették az első önkénteseket, akik a kórházi betegeket segítik majd. A miniszter úgy fogalmazott, vannak helyzetek, amikor egy betegnek a gyógyulás mellett figyelemre, emberi jelenlétre, egy beszélgetésre vagy egy segítő kézre is szüksége van. 8 indonéziai repülőtér köztük a főváros két légi kikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felüli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközi járatot töröltek, vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintenek. A hatóságok azt tanácsolták a lakosságnak, hogy hamuhullás miatt viseljenek maszkot és szemvédőt, és csökkentsék a szabadtéri tevékenységeket. Jakartában és Lampung tartományban az iskolák távoktatásra álltak át. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Decemberben az Erzsébet karácsony háromnapos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldalról elérhető e-tábor plusz online felületen. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és berendezési

0: Sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgetek, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szkambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kampona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca busz megállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetésre.

0: Vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegő minőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogúsították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának ért. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz tölteni való paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Megvitatják a miniszterelnök illetményét, emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsé tervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok, a következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Decemberben az Erzsébet karácsony 3 napos turnusaiban kapcsolódhatnak ki a diákok, a téli táborozásra az iskolák várhatóan októbertől jelentkezhetnek. A www.erzsébettáborok.hu weboldal arról elérhető e-tábor plusz

0: Módot. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek, 10 embert sikerült épségben kimenteni. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés. Európában hiába javult a levegőminőség az elmúlt évtizedekben, a hazai városok közül csak Sopron felel meg a WHO ajánlásainak. A többi vizsgált település a felsorolás szennyezettebb felében szerepel. Itthon főként a kisméretű részecskék és az ózon okoz problémát. Marad a túlnyomóan napos, száraz idő. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb Dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy Nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti edzőlegenda Baróti Lajos Baróton a mai Románia területén született, Kratofi Lajos néven. Bátyjával, Baróti Dezső irodalomtörténésszel együtt később magyarosították nevüket. 1967-ben az újpesti dózsa vezetőedzőjévé nevezték ki, a csapattal 3 alkalommal nyert bajnokságot. A nagyszerű szakember 2-szer irányította a magyar válogatottat, amelyet 4 világbajnokságra is kijuttatott. További 2 alkalommal edzőként vett részt olimpián, Rómában bronz, Tokióban aranyélmes lett a csapattal. Az Újpest már 1975-ben örökös tagnak választotta. Kevéssé ismert, hogy Baróti unokája, a kiváló énekesnő Váci Eszter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben az zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Malek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött az országgyűlés őszi időszaka. Halálos túrabaleset volt a szlovén Alpokban. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődött ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendesülés szaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdték a vitát a vármegyei és a főispár elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megyei és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi, papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-je óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugta adatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Dmitrij Peszkov ugyanakkor hangsúlyozta, a helyszínről és a pontos időpontokról még korai lenne beszélni. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 18-a és 27-e között immár 6. alkalommal rendezik meg az E-Színház Fesztivált, Magyarország egyetlen online színházi fesztiválját. A vonalban Szikszai Rémusz rendező, színművész. Szervusz, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Székely János, Kaligula helytartója című drámája is bekerült az idei E-Színházi Fesztivál programjába. A Vádli Társulás, a Füge Produkció és a Színházi Bázis közös előadásaként. Ugye te vagy a rendezője ennek az előadásnak, de egyébként szerepelsz is benne, hiszen színészként is jelen vagy. Mi áll ennek az előadásnak a középpontjában?
2: Hát elsősorban ez 2011-ben készült, ez volt az első rendezésem, és utána 15 évadon keresztül ment, és erre nagyon büszke vagyok, és ami a középpontjában áll, az az ember és a hatalom viszonya. Akár abból a szemszögből, hogy a hatalom, vagy a hatalmat képviselő ember szemben áll egy másik emberrel, akinek nincs hatalma, tehát valamilyen módon az egyik ember másik emberrel elkövetett valamiféle erőszaknak a története is, de úgy is érdekelt nagyon, hogy mihez kezd egy ember a hatalommal, hogyha emberséges, tehát hogyha nem akar mindenáron megfelelni egy őrült császárnak, akkor mi történik? Mert ebben az az érdekes, ebben a történetben, amit Székely János csodálatosan leírt, ez egy történelmi parabola, amiben a Szíria helytartója a római császár nevében megjelenik Jeruzsálembe, és egy szobrot akar bevinni, a császár szobrát akarja elhelyezni, mint főisten szobrát a zsinagógába, szembe vele pedig a főrabbi áll, aki próbálja megmagyarázni neki, hogy ez miért képtelenség, vagy ez miért lehetetlen, hogy ugye a zsidó vallásban szigorúan tilos bármiféle ábrázolásnak hódolni. Úgyhogy gyakorlatilag ez az alaptörténete, és ez a helytartó, ez nem egy gonosz, agytalan, vagy hogy mondjam, nem egy ilyen figurára van írva, hanem egy rendkívül jó gondolkodású, és a saját népét szerető, de más népeket sem lenéző igazi államférfi, aki sajnos nem abban a helyzetben van, hogy ő lenne a császár, hanem csak a császár helytartója, ezért aztán azért, hogy egybe maradjon a saját hazája Róma, a római birodalom, ezért kénytelen alávetni magát a császár parancsának.
1: Olyannyira, hogy akár meg is hasonlik önmagával?
2: Igen, és gyakorlatilag ennek a története ez a három nagy jelenet, ami nem nevezném felvonásnak, bár úgy van tagolva, mint a három felvonása lenne, de hogy erről szól, meg arról szól, hogy közösen megpróbálnak oldani egy olyan problémát, amit egy beteg elme, vagy a hatalomtól eltorzult elme, ami Kaligula jelképez ebbe a darabba, aki távol tőlük, mégis meghatározza a sorsukat. És a maguk módján a rabbi is, de a helytartó is gyakorlatilag eltér attól a normától, amit elvárnánk tőlük. A rabbi is egyszer csak abban a helyzetbe kerül, hogy szinte a legjobb barátja lesz ez az ellenségnek nevezett római helytartó. Vagy közös szövetségese. És ez egy nagyon, nagyon érdekes történet. Azért is különösen szeretem, mert ugye Fodor Tamás játsza a rabbit, és Nagypán Gábor pedig ezt a helytartót, és ők csodálatosan játszanak együtt. Én sajnos úgy kerültem bele a produkcióba, hogy Huszár Zsolt, aki a bemutatókor játszotta ezt a szerepet, időközben elhunyt, és gyakorlatilag a helyébe kerültem be a produkcióba, és így van a felvételem is sajnos.
1: És benned, miután nagyon hosszú időről van szó, ugye 15 éve mutattátok be, ha jól emlékszem, tehát hogyan változott ez a történet?
2: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye tehát amikor megrendeztem, akkor kezdődött a úgymond a NER, és nem szerettem, hogy igazam van, de a 11-ben ez egy jóslat volt, bizonyos értelemben arra nézvés, hogy mi fog történni velünk, vagy mi történhet velünk. Majd ez alatt a 15 év alatt, vagy 16 év alatt ez beteljesedett, és gyakorlatilag ugye most már ebből a járomból szabadulva bizonyos értelemben okafogyottá vált a Caligula helytartója című előadás, bár szerintem mindig aktuális lesz, tehát hogy időről időre biztos elő fogja venni valaki, mert egyrészt csodálatosan írta meg Székely János, másrészt pedig nem tud nem örökérvényű lenni, mert emberek vagyunk, és az ember az meghűl, hogyha a hatalom székébe beleül. Ez majdnem szó szerint el is hangzik a színdarabban is. Tehát, hogy ez egy állandóan visszatérő lejtmotívum az emberi történelem viszonylatában is, és sajnos azt gondolom erről a színdarabról, hogy azon kívül csodálatosan van mondom megírva, hogy mindig aktuális lesz.
1: És a hatalommal szemben álló ember, hát mit tehet ahhoz, hogy ne darálják őt be, hogy ne adja oda magát, hogy ne adja fel az elveit, hogy emberi tartással bírjon?
2: Ez egy érdekes dolog, hogy mit tehet, hogy mivel próbálkozhat. Uh-huh. Elsősorban azzal, hogy megpróbálja nem elveszíteni a saját integritását, vagy a saját belső értékrendszerét. Akár még azzal a ódiummal is, hogy talán néha még ilyen értelemben árulónak is tekintik a sajátjai, azért, mert egy nagyobb, vagy egy általánosabb emberi tart szem előtt. Uh-huh. És ez nyilván akkor működik, hogyha a valamilyen módon, nem tudom, hogyha az ember nem veszíti el a gerincét. Uh-huh. Tehát, hogy van egy ilyen mondat a színdarabban, hogy muszáj öreg, tehát muszáj megcsinálni a parancsot, mert ez a parancs, és azt mondja erre a válaszba a rabbi, hogy annyira, tehát hogy ugyanúgy, tehát ahogy ti a parancsától függtök, úgy függ a parancsa tőletek. Ne tennétek meg bármit, nem parancsolhatna akármit.
1: Tehát meg hogy az ember az egyetemes emberi értékeknek felel-e meg, vagy pedig az aktuális hatalom.
2: Igen, hogy az egyetemes emberi értékeknek kell-e megfelelnünk emberként, vagy a saját értékrendszerünknek. Ugye ez két nagyon különböző kultúra, a római és a zsidó. És ebbe egy vitába a zsidónak adni igazat, az majdhogy nem árulással egyedértékű. Császártól függetlenül. Uh-huh. Nem tudom, hogy jól fogalmazok-e, vagy érthetően fogalmazok, de hogy ez mindig egy nagy kérdés. Ahogy például kiegyezni a római helytartóval a zsidó szemszögből, ugyanúgy árulás a rabbi részéről. Tehát a sajátjai őt is kinézik egyszer csak.
1: Nagyon sokféle nézőpontot vizsgál ez az előadás.
2: Igen, meg hát mondom, azért van, tehát hogy ilyen mondatokat tudok belőle idézni, hogy uram, nem tudsz elképzelni egy nézőpontot, amelyből ez a roppant ijesztő káosz szabadságnak látszik, mert népem szeme ilyen szögben lát.
1: Csodálatos.
2: Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon fura tézisdráma, tehát érdekes módon nem, idézőlesen nem történik benne semmi, mégis nagyon sok minden történik benne, minden megtörténik, ami egy ember életben történhet az emberrel, és ami lényeges.
1: Kívánom, hogy sokan nézzék meg.
2: Igen, én is kívánom, hogy sokan nézzék meg. Nagyon sokan látták a 15 év alatt, hála a jó Istennek, de ugye ma már ez, tehát mire eljutottunk a NER végére, addig a Vágli Alkalmi Színházi Társulás gyakorlatilag feladta, talán most majd újra alakulunk, és így ezt az utolsó bástyánkat is, a Caligula helytartóját sem játsszuk már tovább. Szerencsére köszönhetően Légradi Gergőnek, aki az Elszínház szíve lelke, ő az utolsó előadást látta, és azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy ezt ne örökítsük meg, és gyakorlatilag a felvételnek az érdekessége, hogy a lejátszott utolsó előadás után történt meg a felvétel. Tehát valójában egy már nem játszott előadást játszottuk el. Még egyszer utoljára a kameráknak.
1: De most mindenki megnézheti.
2: Igen, és én ennek nagyon örülök, és remélem, hogy sokan találnak majd benne örömöt.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, Rémusz.
2: Én köszönöm.
1: Székszai Rémusz, rendező, színművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak. Budapest és környéke felett a délutáni órákban is folytatódik a zavartalan, késői nyárias idő. A felhőzet szinte teljesen feloszlik. A csúcshőmérséklet eléri a 29 fokot, az északkeleti szél pedig kissé megélénkül, helyenként a 18 km per órás sebességet is megközelítheti. A népi időjóslás úgy tartja, hogy a szeptember elejé derűs, meleg napok egyben bőséges és kiváló minőségű szőlőtermést ígérnek. A meleg és napos délutáni órákban a jól szellőző, világos nyári ruházat viselése a legcélszerűbb választás, de érdemes napszemüveget is vinni. Kellemes délutánt!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. A gyász személyes és társadalmi dimenzióit, illetve az elmúláshoz kapcsolódó szokások változását vizsgálja a Budapest Galéria, a Szívem is sír belül gyászmunkák című kiállítása. A tárlat olyan kortárs művészeti pozíciókat mutat be, amelyek a gondoskodás, a veszteség és az életből a nem létbe való átmenet kérdéseit járják körül. A művek a személyes veszteségektől és a gyászfeldolgozás különböző formáitól egészen a kollektív gyász rítusáig számos nézőpontot kínálnak. A tárlat megkérdőjelezi a gyász tabusítását és a társadalmi elvárásokat, amelyek gyakran láthatatlanná teszik a veszteséggel járó folyamatokat. Két hét múlva hétfőn a Magyar Dráma napján rendezik meg a dráma éjszakáját, amely egyetlen este alatt a kortárs magyar drámát állítja a középpontba Budapesten. A Fiatal Drámaírók Háza második önálló kulturális fesztiválján a Margit negyed különböző helyszínei alakulnak át felolvasó színházi terekké. A Dante, a Dugattyús, a Fénylőház, a Gülbaba türbéje, a Helyóvó, a Kollab, a Manyi és a szerkesztőség ad otthont a párhuzamos programoknak. Minden helyszínen egy-egy körülbelül 20 perces kortárs drámát olvasnak fel, amelyet az előadók óránként újrakezdenek, összesen 4-szer. Ennek köszönhetően a közönség szabadon járhat egyik helyszínről a másikra, és maga állíthatja össze az est programját. A bemutatott művek az Okuláré projekt tehetséggondozó program korábbi pályázatain sikeresen szereplő, színpadon is bemutatott kortárs magyar drámák közül kerülnek ki. A dráma éjszakája így egyszerre kínál különleges színházi élményt és betekintést is a mai magyar drámaírás izgalmas, sokszínű világába. Az estét pedig a Dantéban záró buli koronázza majd meg. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 18-ától 10 napon át minden este színház az E-Színház Fesztiválon. Vígjáték, dráma, klasszikusok és kortárs történetek. Válogasson népszerű vidéki és fővárosi színházak filmre adaptált előadásai közül. Itt aztán garantáltan nem ül ön elé senki. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Vagyonadót vezet be a kormány, bombát találhattak a Dunában, Budafoknál, visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. A méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, ezt is a miniszterelnök jelentette ki az országgyűlésben. Magyar Péter közölte, az eddiginél szigorúbb gyermekvédelmi törvényt fogadnak el és nemzeti drogstratégiát hirdetnek. A kormányfő szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot, helyreállítják a kutatás szabadságát és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások az ukrajnai rendezésről. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanó testet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között. Baleset történt a 15. kerületben a Szántóföld utcában az Esthajnal utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik.

0: az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Kellemes délutánt kívánok! Szeptember 17-én és 18-án lesz Budapesten a Brain Bar. Az Európa egyik legnagyobb éves jövőfesztiváljaként ismert rendezvény idén a közösségek jövőjét állítja a középpontba. Erről lesz szó a folytatásban Bujdosó Nagy Biánkával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával és Beros Loretta pszichológussal. Most pedig Vivaldi D-dur hárfa verseny első tétele következik a Magyar Virtuózok Kamarazenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta, pszichológus. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
2: És köszönjük a meghívást.
0: Örülök, hogy eljöttetek. Szeptember 17-én és 18-án lesz Budapesten a Brain Bar, melynek idén a Magyar Zeneháza ad otthont. Hát a mottója, vagy pontosabban a címe talán, az nagyon izgalmas, és már is tovább gondolásra ösztökéli az embert. Egy meg egy, egyenlő három. Mégis mire utal ez a cím?
1: Így van, a Brain Bar ugyebár egy jövőfesztivál, tehát mindennel foglalkozunk, ami érinti a jövőnket, és azt, hogy hogyan fogunk élni a következő évtizedekben, de minden évben adunk egy kerettémát, és szerintem is nagyon izgalmas lett az idei kerettéma, ami elvileg egy egyszerű egyenlet, egy meg egy egyenlő három, de mégis nagyon elgondolkodtató, ugyanis azt jelenti a téma, hogy a közösség mennyivel többet ad, és mennyivel többet jelent, mint az egyének összessége. Tehát közösségben többet tudunk létrehozni, többre vagyunk képesek, és a közösségek erejét szeretnénk az idei évben egy kicsit megünnepelni.
0: És hogyan kapcsolódik a pszichológia ehhez? Tehát most így hirtelen az jutott eszembe, hogy nyilván a jövőben is szükség lesz a pszichológiai megközelítésekre, de hogy mi az a tematika, Loretta, amivel a közönség elé állsz?
2: Alapvetően én ugye a magyar társadalomnak a traumatizáltságával kapcsolatos panelbeszélgetést fogom vezetni, illetve szakértőként is jelen leszek. És hát szerintem a jövővel kapcsolatosan így maga ez a közösségi fókusz, ez azért nagyon fontos, mert most, ahogy ez az AI világ erősödik, talán még egy kicsit több figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az emberi kapcsolataink milyenek, hogy közösségekben hogy működünk, hiszen ez az embernek egy alapvető szükséglete, hogy valahova tartozzon.
0: És mit ad mondjuk a közösség, vagy akár a baráti kapcsolat ahhoz, hogyha valakinek feldolgozandó lelki problémája vagy traumája van?
2: Hát alapvetően, ha már meghallgatást ad, ha már egy olyan támaszt ad, amire lehet, vagy amihez lehet fordulni, akkor már jók vagyunk szerintem. Tehát azt nem várhatjuk el nyilván a közösségünktől, vagy a barátainktól, hogy a pszichológusunk legyen, de sokszor nem is kell pszichológus.
0: Tényleg? Ezt mondja egy pszichológus. Tessék.
2: Igen.
0: Mert hogy elég az, hogyha az
2: elég
0: embert
2: az, hogyha van értő figyelem, odafordulás, és aztán, tehát hogy nehézségeken nem csak pszichológussal lehet túllendülni, hanem társas támogatással is, ez az egyik legfontosabb a nehézségek túlélésében.
1: Uh-huh. És hozzátenném, hogy ugye, ami miatt is választottuk ezt a témát, ez szerintem fontos kiemelni, hogy miközben egyre több helyen vagyunk összekapcsolva elvileg a digitalizáció köszönhetően azért egyre több a magányos ember, és azért a mi fiatal célcsoportunkban is rengetegen félnek az elmagányosodástól. És ezért is fontos az, hogy közösségben, mint például a Brain Baron, olyan dolgokat tudjanak megbeszélni, ami esetleg a félelmeikkel kapcsolatos, a jövőképükkel kapcsolatos, hogy tovább tudjanak valamilyen módon ez ellendülni.
0: Hát ha már most a fiatalokat és a jövőképet hoztad szóba, akkor valóban nagyon sok félelemmel néznek szembe a mai fiatalok, akár csak a klímaszorongás. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan témák vesznek körül most minket, olyan félelemkeltő jövőképek, amelyekkel nagyon nehéz mit kezdeni.
2: Igen, meg amit még itt említenék, hogy azért azt látjuk, hogy nagyon polarizálódik a világ mostanában. Tehát azt is látjuk, hogy a fiatalokat egyre jobban érdekli például a politika is. Szóval, hogy valójában itt ez egy ilyen aranybánya szerintem, olyan szempontból, hogy mi lehet szorongani.
0: Az, hogy a fiatalokat egyre jobban érinti, vagy érdekli a politika, az ugye nagyon jó, mert hogy akkor talán azt érzik, hogy beleszólásuk van a társadalom alakításába, illetve a jövőjüket érintő kérdésekre.
1: Mi abszolút azt érezzük, hogy a Brain Baron egy nagyon aktív célcsoport van jelen, akik folyamatosan szeretnének kérdezni, szeretnének megvitatni dolgokat, és pontosan ezért ilyenek a formátumaink is, hogy ők tudjanak a nemzetközi előadókkal, a panelbeszélgetéseknek a tagjaival interaktálni és beszélgetni, akár ott a panelbeszélgetés végén, vagy akár külön egy másik formátumban.
0: Erre, Loretta, nálad is lesz lehetőség?
2: Igen, én úgy tudom, hogy igen. Igen. Kicsit tartok is a kérdésektől.
0: Miért?
2: Mindig attól tartok, hogy majd nem tudok rá válaszolni, de hát majd kiderül ott.
0: Mindenre kell válaszolni? Szóval nem mindenre.
1: Szerintem nem. Igen. Én azt szoktam mondani, hogy a Brain Bar arról híres, vagy azt szeretjük mondani magunkról, hogy érkezel egy tucat kérdéssel, és körülbelül 10-szer többel mész haza, de viszont azok nagyon jó kérdések, amikkel hazamész, és ezen tudsz gondolkodni. és majd később reméljük egy másik közösségben ezt megvitatni.
2: Igen, meg én azt gondolom egyébként ezzel a kérdezési lehetőséggel, hogyha nem is tudunk válaszolni, de hogy valahogy ezt az előadó és hallgató közti távolságot csökkenti, ezt a valami fajta hierarchiát. Szóval ilyen szempontból ezt nagyon jó ötletnek tartom. Másrészt meg azért én a tavalyi tapasztalatom alapján a Brain Bart egy ilyen közös gondolkodásra ösztönző valaminek tartom, szóval, hogy igen, nem biztos, hogy mindenre kell válaszolni.
0: Köszönöm. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Beros Loretta, pszichológus, és Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója itt az Intermezzo-ban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta, pszichológus. Ugye mindketten ott lesztek az idei Brain Bar fesztiválon, amely szeptember 17-én és 18-án lesz a Magyar Zeneházában. Az előbb arról beszélgetünk, hogy milyen izgalmas ez a motto, egy meg egy, egyenlő három, és Loretta is egy panelbeszélgetésen vesz majd részt, de milyen egyéb panelbeszélgetésekre készülhet a közönség?
1: Rengeteg témát dolgozunk föl szerencsére, és azt gondolom, hogy mindenki fog olyat találni, sőt, van lesz olyan, aki egyszerre kettőre szeretne beülni, de hogy mik azok a témák, amik a leginkább érdeklik a fiatal célközönséget, és nem csak a fiatalokat. Lesz egy nagy demográfia vitánk, miszerint megoldás vagy katasztrófa a népességcsökkenés. Nekem nagy kedvencem az újra menője az elköteleződés, a Z-generáció és a házasság kapcsolata például, vagy a fejlődhet-e egy civilizáció alkohol nélkül. Tehát gyakorlatilag igaz-e, hogy a jelenlegi fiatal generációk kevesebbet isznak, és ha igen, ez hova vezet, és akkor visszatérhetünk a közösségek témájához, hogy akkor hogyan tudnak közösségben ismerkedni, kell-e ehhez, vagy hogy mit érez és gondol a halálról az Z-generáció. Tehát rengeteg olyan témánk van, és akkor még elővennék egy újabb témát, ami szorongáshoz adhat okot, ugye mit tanuljak, vagy ne tanuljak az AI előretörésével. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, vagy olyan aktuális kérdéseket is megvitatunk, mint a 16 évesek választójoga. Szóval van bőven téma, amit feldolgozunk.
0: Most engem a halál ragadott meg, nem is tudom, hogy miért, de hogy milyen... Hát mindannyiunkat foglalkoztat, tehát gyakorlatilag talán gyerekkorunktól kezdve végigkövet minket a halál, amikor nem értjük, hogy a nagypapa miért halt meg, elaludta, hogy mondták esetleg a szüleink, ott van a felhőkben. Szóval, hogy mit tud kezdeni az ember az élete során a halállal, hogyan változik mindez? Hát Loretta, kérlek szépen, így 24 órában akkor
2: adj erről felvilágosítás különböző nézőpontokból.
3: Jó, én nekem a leghangosabb különbség az mindig a keleti és a nyugati kultúra közötti különbség, ugye mi itt azért úgy eléggé, hogy is mondjam, olyan távol tartjuk magunkat ettől a halálkérdéstől, tehát nem jó, persze vannak nyitott koporsós temetések, de hogy azért úgy nem igazán van közel hozzánk ez a kérdés, meg én azt gondolom, hogy nagyon sokan kerülik is ezt a témát, és úgy igazán a gondolataikban sem szeretik, hogyha benne marad. Egyébként minden félelemnek valahol a gyökere a halálfélelem, minden szorongásnak a gyökere a halálfélelem, és minél jobban félünk valamitől, annál kevésbé akarunk rá gondolni, és azzal még jobban erősítjük a szorongásunkat, a félelmünket. Míg a keleti társadalmakban azért ez sokkal emberközelibb dolog, úgyhogy én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni vele, hogy nekem a pszichológusom mondta, amikor volt egy ilyen halállal kapcsolatos rettegésem, hogy hát Loretta, menjen el a falig, onnan már nincs tovább. Tehát, hogy engedjük közel magunkhoz ezt a gondolatot, ezt a témát, és akkor rá fogunk jönni, hogy attól, hogy gondolunk rá, attól még nem halunk meg.
1: Szerintem ezért is fontos, hogy beszélünk ilyenekről egy fesztiválon, mert hogy nagyon sok olyan téma van, mint ahogy említetted, amit nem engedünk magunkhoz közel, mégis a szorongásunknak egy fontos eleme és része, és ezért kell ezeket kitenni, és gyakorlatilag nyíltan megvitatni.
0: És ha közel engedjük ezeket a nehéz témákat, nehéz kérdéseket, akkor sokkal inkább érthetővé válnak, jobban körvonalazódnak, nem?
3: Legalábbis ami hozzáállásunk biztosan. Tehát most azért a halál az szerintem, na, szóval, hogy én nagyon érdeklődő vagyok ilyen mindenféle biológia irányába, meg mindenfele. Szerintem a halál az még mindig egy eléggé körülírhatatlan, megmagyarázhatatlan dolog, meg ugye szokták mondani, hogy onnan még soha nem jött vissza senki, hogy elmondja, hogy mi van ott. Szóval, hogy valójában megérteni válaszokat kapni nem fogunk, de az, hogy én merek ezen gondolkodni, vagy merek erről beszélni, ez már ad egy ilyen békét talán a témával kapcsolatban.
0: Hát akkor most lépjünk túl a halálon. Egyébként nem lehet, de most a beszélgetésben igen. A Brain Baron milyen nézőpontból vizsgáljátok például ezt a témát?
1: Szerintem nagyon fontos, ezt mindegyik témára el tudom mondani, hogy ugye a Brain Barnak az alapvetése, hogy minél több nézőpont legyen egy színpadon belül. Tehát olyan esetleg új látásmódokat mutassunk be ezzel kapcsolatban, most kettőt például felsorolt Loretta, de hogy olyan új látásmódokat mutassunk be, ami alapján a néző el tud gondolkodni, hogy mondjuk ő melyikkel ért egyet, vagy mi van akkor, hogyha egyikőjükkel sem ért egyet, vagy mi van akkor, ha mind a kettő-három szereplőtől egy-egy gondolattal egyetért, hova tartozik ő. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, és ezért említettem a több kérdéssel mész haza dolgot, hogy nem szabad egyoldalúan megmutatni témákat, főleg ilyen mélységű és nehézségű témákat, úgyhogy az agenda csapatunk azon dolgozik egyébként egész évben, hogy minél színesebbek legyenek ezek a panelbeszélgetések.
0: Ez egy kicsit olyan, mintha az ember belépne egy ajtón, és aztán ott egy újabb ajtót talál, amit kinyithat, és többet, aztán megint egy többet, pláne. Na hát ez a Brain Bar, ami szeptember 17-én és 18-án lesz. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Berost Loretta pszichológussal és Bujdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával.
4: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten a 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 41-es villamos terelve az Alkotás utcán át közlekedik, nem érinti a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Lukás gyógyfürdő közötti megállókat. A 47-es és az 56-os villamos nem jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szent Gellért tér műegyetem között. Baleset történt a 15. kerületben a Szántóföld utcában az Esthajnal utcánál. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Esthajnal utca és a Rákospalota-Bogáncs utca közötti megállókat Rákospalota-Bogáncs utca felé. Lezárták a külső sávot a 15. kerületben a Páskomliget utcában a Nyírpalota út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Sávlezárásra készüljenek a Kerepesi úton kifelé a Fogarasi útnál átépítés miatt. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől a Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppenty utca megállót Újpest központ felé. Szép Csilla, BKK Info.
4: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
7: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! Budapest és környéke felett a délutáni órákban is folytatódik a zavartalan, késői nyárias idő. A felhőzet szinte teljesen feloszlik. A csúcshőmérséklet eléri a 29 fokot, az északkeleti szél pedig kissé megélénkül, helyenként a 18 km/h sebességet is megközelítheti. A népi időjóslás úgy tartja, hogy a szeptember elejé derűs, meleg napok egyben bőséges és kiváló minőségű szőlőtermést ígérnek. A meleg és napos délutáni órákban a jól szellőző, világos nyári ruházat viselése a legcélszerűbb választás, de érdemes napszemüveget is vinni. Kellemes délutánt!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bojdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Beros Loretta pszichológus. Én valamiben biztos vagyok abban, hogy hol lesztek szeptember 17-én és 18-án, a válasz pedig a Magyar Zeneháza, hiszen ott lesz az idei Brain Bar. Az előbb arról beszélgettünk, hogy milyen panelbeszélgetések lesznek, pontosabban milyen témában. Hát tényleg egyik izgalmasabb, mint a másik, de itt van közte az elköteleződés, ami hát az ember egész élete során nagyon sokszor kérdéseket vet fel, talán tele vagyunk vágyjal, félelemmel e tekintetben, sőt sokszor egy kicsit előre-hátra lépegetünk, szóval hogy ez nem is csak a fiatalokat érinti, hanem minden korosztályt. De ti mire gondoltatok akkor, amikor ezt a fontos témát?
1: Mi alapvetően arra gondoltunk, hogy azért egy ilyen érdekes trend körvonalazódik, hogy az generációban kutatások szerint azért egyre többek számára újra vonzó egy stabil, akár korai esküvel megáldott házasság, és hogy hogyan lehet ezt a tendenciát gyakorlatilag mérni, tényleg így van-e, miért lett újra vonzó az elköteleződés, hogyan lehet hosszú távon elköteleződésben élni, házasságban élni, mondjuk folyamatos online csábítás korában, tehát hogy egyre-egyre több információ és zaj van körülöttünk, úgyhogy ez az, amiről például beszélgetni fog dr. Tapolyai Emőke, Frejda Monkos, aki orvostanhallgató és regényíró és friss házas, és Frey Cupon Réka, gyógypedagógus. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és azt gondolom, hogy ugye nagyon sokat kutatunk a fiatalok körében fókusz csoportos kutatáson is beszélgetünk velük, kérdőíves kutatáson is beszélgetünk. Voltunk évelején gimnáziumokban is, és ez a téma nagyon sokszor előjött, hogy például az a pár, akivel jelenleg együtt vannak, akár egész gimnázium alatt együtt voltak, hogy velük szeretnék az egész életüket leélni, és miért várjanak, és miért ne döntsenek úgy, hogy megházasodnak. Tehát több ilyen impulzus is ért minket az év során.
0: De mit értünk elköteleződés alatt? De csak a házasság?
2: Hát, nem feltétlen csak a házasság, tehát az, hogy mondjuk együtt élünk, és exkluzívan tényleg csak egymással vagyunk, az már elköteleződés, tehát nem feltétlen a házasságban kell, hogy ez kicsúcsosodjon, de hogy beszéltél erről, én is látom ezt a mintázatot pszichológusként, hogy mostanában az Z generáció az egyre inkább nyitott újra az elköteleződésre, és akkor már átkötném az én panelbeszélgetésemre, hogy lehet-e egy egész társadalom traumatizált. Az az érdekes, és most ezt egy generációra szűkítem, hogy ahogy elfogyott, vagy ahogy, hogy is, hogy fogalmazzam meg, tehát az a generáció, akinek a szüleinek azokat az ajánlásokat tették, hogy hagyd sírni a gyereket, nem kell fölvenni, mert majd tehát a fejedre nő, meg ki fogja használni, ugye csecsemő azért nem tud így nagyon manipulálgatni senkit. Ahogy ez a generáció, hogy is mondjam, felnőtt, ott nagyon sokan vannak, akik elköteleződési problémákkal küzdenek. Miért? Mert megtanulták, hogy az elsődleges kapcsolatukhoz nem biztos, hogy mindig fordulhatnak. És akkor most jön a Z generáció, akinek a szüleit már nem erre tanították, és akkor itt van ennek a következménye.
0: Mert hogy ők már kötődő nevelésben részesültek?
2: Ők már lehet, hogy más, igen, tehát hogy ők az ő szüleiknek már nem azt sorolták, hogy hagyják sírni a gyereket, majd lenyugtatja magát.
0: Mennyi szempont van itt, ugye, akár csak ebben az egy témában is, de az előbb említetted a fiatal házas alkotót, írót.
1: Igen, Frejda Monkos.
0: Frejda Monkos, akinek kapcsán azt is elmondtad, hogy egyébként is a fiatal tehetségeket keresitek. Ez mit jelent?
1: Hát fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy megmutassunk világhírű nemzetközi előadók mellett fiatal magyar tehetségeket is, hiszen a jelenlévő fiatalok ebből tudnak igazán inspirálódni, hogy ők is hova tudnak eljutni. Úgyhogy igen, Frejda Monkos orvostanhallgató és író mellett például ilyen Novák Blanka kutató és tudománykommunikátor, aki szintén moderátorunk is lesz idén, valamint Elek Anna adattudós, tehát tényleg nagyon szerteágazó, de a magyar tudomány egyik fiatal úttörője, akinek nagyon örülök, szintén jelen lesz a színpadon, hogy Pócs Gáspár, aki már az általános iskola befejezésekor tanulmányt írt az önmagát fejlesztő mesterséges intelligencia működéséről.
0: Általános iskola?
1: Igen.
0: 14 évesen?
1: Igen, így van. És idén pedig egy San Franciscó-i AI konferencia legfiatalabb előadója volt, és most a Brain Bar színpadán köszönhetjük majd.
0: És akkor lehet őt is kérdezni.
1: Igen.
0: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, én meg benneteket kérdezlek. Pontosabban beszélgetünk, hiszen ez sokkal inkább az, mint ahogy egyébként a Brain Baron is történik. Jövünk vissza Berost Loretta pszichológussal és Bújdosó Nagy Biankával, a Brain Bar ügyvezető igazgatójával itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója és Berost Loretta, pszichológus. Ugye szeptember 17-én és 18-án rendezitek meg idén a Brain Bart a Magyar Zeneházában, és hát a motto, az 1+1=3, az valami olyasmire utal, hogy mi az, amit együtt, közösen létre tudunk hozni, de hát egyedül nem feltétlenül. Kik lesznek azok a nemzetközi előadók, Bianca, akikről mindenképpen szót ejtenél?
1: Annyival egészíteném ki a beharangozódat, hogy Magyar Zeneháza és Városliget, hiszen a Városligetben is lesznek színpadjaink, idén 7 színpadunk lesz összesen, úgyhogy mindenki abszolút talál magának izgalmas programot.
0: Tehát kint is lesztek, meg bent is.
1: Igen, kint is leszünk, bent is leszünk, úgyhogy érdemes körülnézni az agendába már most, hogy összetudja állítani az ember, hogy melyik órában éppen mit szeretne megnézni. A nemzetközi speakerek közül, akit kiemelnénk, az például Cory Doctorow, aki sci-fi író, többszörös New York Times bestseller szerző és egy technológiai aktivista, kinek a könyveinek a közös kérdése, ki irányítja a technológiát manapság, kinek az érdekeit szolgálja, ugyanaz-e az internet ma, mint amikor született, ugyanazt szolgálja-e, vagy hogyan tudjuk esetleg a hatalmat visszaszerezni a nagyvállalatoktól és a platformoktól, úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz, és egy teljesen más típusú speakert említenék, Carlo Rovelli, aki elméleti fizikus, ő a modern tudomány egyik legolvasottabb szerzője, én nagyon várom az előadását, mert ő tényleg az a karakter, aki a világegyetem legbonyolultabb dolgairól is nagyon közérthetően és költőien tud beszélni, úgyhogy már a felkészítő beszélgetések is fantasztikusak voltak vele. De hogy harmadiknak egy olyat mondjak, amire remélem, hogy Loretta is el fog menni, a világ egyik legismertebb alvásbiológusa érkezik hozzánk, Philippa Gender, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen következményekkel jár, ha folyamatosan megpróbáljuk felülírni a testünk működését, és nem tartjuk tiszteletben azt, hogy hogyan kellene a napjainkat tölteni. Szerintem ez egy nagyon izgalmas téma, mert biztos vagyok benne, hogy nem törődünk nap mint nap ezzel, hogy milyen következményei vannak az alvás megvonásnak, vagy esetleg annak, hogy nem a típusunknak megfelelően fekszünk le, vagy kelünk fel.
0: A típusunk alatt mit értesz?
1: Hát vannak ugye, akiknek jót tesz, hogyha korán kelő, de mondjuk...
0: Ez a pacsírta meg a magadat.
1: Igen.
0: Oké. Arról nagyon sokat lehet hallani, hogy milyen fontos a 7, 8 vagy 9 óra alvás, most nem tudom pontosan, vagy attól függ, hogy kinek mennyi, de az életünk során azért olykor mégis abban a helyzetbe kerülünk, hogy egyszerűen nem megy az alvás, és az alvást azt nem lehet akarattal elérni. Tehát én minél jobban akarok aludni, annál tágabbra nyílt szemekkel fekszem.
2: Igen. Egyébként az alvás az akkor válik központi témává valahogy minden kliensem életében, amikor éppen nem tud aludni. Tehát, hogy annyira egy természetes dolognak vesszük, hogy hát persze lefekszünk, alszunk, és akkor másnap fölkelünk, hogy egyszerűen nem fordítunk rá elég figyelmet, és akkor utána jön a tűzoltás, hogy amikor már nem tudok aludni, mert egy szorongásom mondjuk annyira elhatalmasodott, vagy éppen a kiégés szélén vagyok, vagy olyan stressznek vagyok kitéve, hogy nem tudok aludni, akkor meg ugye tanuljuk szépen ezeket a technikákat, hogy hogyan lehet elaludni mégis akkor, amikor el akarok aludni, de nem akarhatok túlságosan elaludni, mert akkor nem alszom el.
0: És az ember ugye hogyan állítja le a gondolatait, szóval ez is egy érdekes kérdés. Igen, lehet, hogy erről is szó lesz.
1: Igen, és szerintem ebben is az a nagyon fontos, hogy én bevallom, fiatalabb koromban nem nagyon foglalkoztam az alvásommal, és senki be sem hozta számomra ezt a témát, hogy erre figyelnem kell. Mostanában már igen, mert ugye előfordul, ha esetleg nem tudok aludni, úgyhogy ez mind nagyon fontos része lehet, mondjuk egy megelőzésnek is, hogyha valaki egy ilyen beszélgetésre ellátogat, és megtudja, hogy tényleg milyen következményei vannak ennek, vagy hogy hogyan is kéne igazából élnünk, aludnunk, és foglalkoznunk ezzel.
2: Hát meg azért én itt hozzátenném, hogy a fiatalabb korosztálynak azért kifejezetten jó felhívni a figyelmét az alvás fontosságára, mert ugye most az a generáció, vagy az a korosztály fog jönni, akik azért még úgy nagyjából benne vannak a továbbtanulásban, vagy továbbtanulás előtt állnak. Na most ugye a tudás, az emlékek konszolidációja az alvás közben történik, és hát azért egy egyetemen nagyon könnyű az alvást feláldozni a buliért, de hát az nem biztos, hogy annyira hatékony lesz.
0: Illetve hogyan lehet felkészülni napközben az alvásra? Mert most az jutott eszembe, hogy valószínűleg nem akkor kezdődik az alvás probléma, amikor lefekszünk aludni, nem. Hanem már az egész nap során, ugye, jelen van. Tehát hogy mi az, amit meg tudunk tenni önmagunkért, hogy jól aludjunk este?
2: Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amit nem lehet így elszakítottan minden más pszichológiai vagy fiziológiai dologtól kezelni. Tehát az például, hogy azt megtehetem, hogy szépen lassítom magam a nap végére, hogy kevesebb képernyőidőm van már a nap végén, a kék fénytől távol maradok, esetleg könyvet olvasok, fizikai könyvet, nem egy iPad-en letöltött valamit. Szóval rengeteg mindent nyilván lehet már úgy kezdeni a napot, hogy a típusomnak megfelelően kelek fel. Szóval, hogy igazából ezt megint csak ilyen egyben nézve lehet kezelni.
0: Jó, hát azért a hallgatóink még nem menjenek aludni, vagy aki szeretne, az igen.
2: Még 6-kor, hát most simán lehet.
0: Aki olyan típus, ugye?
2: Igen.
0: Szeptember 17-én, 18-án, tehát Brain Bar a Magyar Zeneházában és a Városligetben 7 színpadon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és egy kis betekintést engedtetek az idei fesztiválra.
1: Köszönjük szépen mi is.
0: Beros Loretta pszichológus és Bujdosó Nagy Bianca a Brain Bar ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Bombát találhattak a Dunában Budafoknál. Visszatér a kánikula. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút fejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakció vezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő három hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások háromnapos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő két évben 4000 embert, munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 ezer munkahelyet szüntet meg és bezár 4 gyárat Németországban. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A II. Világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát is. Kedden is marad a napos száraz idő, a szél a Dunántúl északi részén időnként megélénkül. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Vezessenek fokozott figyelemmel. Lassú a haladás a Szélkámán térre vezető utakon, a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Országházig. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt, valamint a Vörösvári útnál is, csatornajavítás miatt. Építkezés miatt lezárták mától a 13. kerületben a Pentneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Szintén lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyi

0: hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Jó estét kívánok! Szeptember 7-én még a múlt hét egy kicsit összekapcsolt minket a nyárral. Hát ez már nem. Ez a hét már szeptemberrel indul, és azt hiszem, hogy jobb, ha ezt elfogadjuk, ha ebbe beletörődünk. Egyáltalán megtaláljuk ennek az örömét, mert van bőven. Például Reginákat bátran köszöntsék, hiszen ez a mai az ő napjuk, de ma ünnepelnek még Dusán, Ivor, Kósa nevű hallgatóink is. Nézzük, hogy mi következik tél. Hát tessék, annyit beszéltem a nyárról, meg az őzről, itt a tél, az is van, igen, nem sokára eljön. Vivaldi 4 évszak ciklusából következik a tél második tétele a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Szerdán kezdődik a Budapest Borfesztivál, amely a budai vár impozáns környezetében várja a látogatókat. A múlt héten már beszélgettünk egyet Olá Ritával, a Budapest Borfesztivál fő szervezőjével, de ha valamikor, akkor most már a cél egyenesben vannak, szóval akad még kérdés, de először is üdvözlöm a fő szervezőt, szia!
2: Ja, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kész csoda, hogy el tudtunk érni telefonon. Gondolom, hogy ilyenkor valahogy az alvás rovására próbálod a napi 24 órát megdagasztani 25-re vagy 26-ra. Tényleg last minute-ben vagytok mindennel, készülődéssel?
2: Abszolút, igen, mindenki ezerrel dolgozik. A fiúk fent a várban, ugye most történik az építés, a faházak építése, a színpad, de egyébként ez már egy hete tart körülbelül, szóval nem megy ez néhány nap alatt, mi pedig itt az irodában tartjuk a frontot, és veszük fel a telefont, és meg az utolsó simításokat végezzük mindenen, igen.
1: Ugye sokáig volt úgy, hogy csütörtöktől vasárnapig volt a borfesztivál, most viszont szerda-szombat, ami egy kicsit logikusabbnak látszik, de egy pár mondatban indokold meg, hogy miért véltétek úgy, hogy érdemes egy napon előrehozni, netán voltak ilyen visszajelzések, vagy miért?
2: Igen, még nagyon régen, amikor ötnapos volt a rendezvény, akkor is szerdán kezdődött, és a szerdai napot sokan úgymond ilyen szakmai napnak tartották, most nem ezt hozzuk vissza, tehát mindenkit várunk szeretettel szerdán is, hanem úgy gondoltuk, hogy egy picit érdemes talán előbb elkezdeni már ezt a kikapcsolódást, hiszen sokan pénteken már home office-ból dolgoznak, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elkezdődhet már ezt hamarabb is, mondjuk munka után egy borozás a várban, illetve hát mi szoros kapcsolatban vagyunk a borászokkal is, és nagyon fontos munkra az ő véleményük. Most tartanak ugye a születek mindenhol, így ők is nagyon örültek annak, hogy vasárnap már nem kell kint lenniük, az egyébként is egy rövidebb nap volt mindig, hanem szombaton, amint befejeződik a rendezvény hajnalban, akkor ők már tudnak pakolni és sietni hozzá a születre. Úgyhogy kettős oka volt, meglátjuk, de remélem, hogy tetszeni fog a látogatóknak is.
1: Hát gondolj csak bele, hogy mi városiak, akik élvezzük a rendezvényt, amit ti itt véres verítékkel összehoztok. Mi úgy gondoljuk, hogy ugye a péntek az új szombat, a csütörtök az új péntek, a szerda meg az új csütörtök, szóval ez stimmel ez a dolog. Látni az előrejelzésben olyat, hogy még akár egy kis eső is jöhet, ami én voltam sokszor borfesztiválon, senkit a világon semmiben nem szokott megakadályozni, ezt szamai és tapasztalatból mondom, de hogy van valami tipp ilyenkor, hogyha készülünk esernyő, esőkabát, mit lehet csinálni, mi legyen nálunk, hogyha mégis egy pár csepp leesik?
2: Igen, egyébként én azt mondanám, hogy ugye nagyon régóta szervezünk szabadtéri rendezvényeket, és amit az időjárás előrejelzés mond, 3 nappal a rendezvény előtt, az egy dolog, tehát mindig változik, illetve ugye azt is észrevettük már, hogy Budapesten belül vannak ilyen kis mikrolokációk, tehát lehet, hogy az egyik város másik felében szakad az eső, a budai várban egyáltalán nem, úgyhogy mi majd mindig hírt adunk a rendezvény helyszínéről, hogyha ilyen lenne a híresztelésekben, hogy Budapesten esik az eső, mert lehet, hogy akkor nálunk nem fog. Illetve ez a pár fok lehűlés, hogy most 20 pár fokot mondanak csütörtök, péntek, szombatra, én azt gondolom, hogy ez még jobb is a borkóstolók számára, sokkal jobb ilyen hőmérsékletben kóstolni, mint egy 35 fokos meleg, úgyhogy mi kifejezetten örülünk ennek az időjárás változásnak. Most lehet hozni természetesen esernyőt, de lesz nálunk esőponcsó, ez a kis egyszer használatos kabát, úgyhogy aki nem szeretne esernyőt cipelni, ez számíthat arra, hogy lehet nálunk ilyet beszerezni.
1: Meg hát ugye akkor egy kéz már eleve foglalt. Az egyikben kell lenni az esernyőnek, a másikban meg akkor ott kell billegni a pohárral, szóval mindenképpen jobb, ha az ember ráöltözik, vagy hozzáöltözik egy ilyesmihez, mint mondjuk egy rövidke eső. Akkor kipipáltuk a hőmérsékletet, de azért mondjuk el még egyszer, mert fontos mindig megemlíteni, hogy ki a kiemelt vendég, tehát a szokásos, talán már családiasan üdvözölt hazai borászok mellett kikkel lehet még találkozni.
2: Így van, szeretünk mindig egy kicsit külföldre is kitekingetni ilyen szempontból, és idén az amerikai kontinens lesz a díszvendég, nem az Amerika, mint ország, hanem az egész kontinens, ami azt jelenti, hogy Kaliforniából például csodálatos sárdonékat, Cabernet Sauvignonokat lehet kóstolni, aztán az Andok térségből Malbec bor érkezik, Chiléről Sauvignon Blancok egész sora, és Uruguay és Brazília borvidékei is bemutatkoznak, úgyhogy nagyon érdekes tételek lesznek. Egyébként ezeket egy vezetett tematikus kóstolósorokon keresztül is meg lehet kóstolni ezeket az amerikai borokat.
1: Még egy ilyen ügyrendi jellegű kérdésem van, mint rutinos borfesztivál látogatónak. Ugye, ha az ember csak úgy megindul, akkor azt gondolja, hogy elindulott a Karmelita mellett, azban a terelésben, és akkor ott van a főbejárat, de ha jól tudom, máshol is meg lehet érkezni a borfesztiválra, vagy csak tényleg ez az egy van?
2: Nem, több helyről is lehet. Talán a legpraktikusabb a Palota útról érkezni, és ott van a könyvtárnak a liftje, amivel föl lehet jönni, akkor a Csikós udvarból érkezünk, ez ugye a fesztiválnak a legalsóbb szintje, de lehet jönni a Sikló vagy a Sándor Palota előtt található barokkapun keresztül is, ez a nagy turulmadaras kapu, amit sokan így ismernek, igen. És egy picivel lejjebb található a Koldus kapu, ami egy picivel kisebb kapu, ez a Szent György utcának a vége, itten is be lehet jönni. Úgyhogy igazából három különböző helyről is megközelíthető a rendezvény.
1: Beszéljünk két szót a honlapotokról, az aborfesztivál.hu-ról, ahol természetesen a jegyinfók és egyebek is fönt vannak, és talán találni térképet is, ahol meg lehet nézni, hogy mi történik. Kiállítók, programok, én is próbálok itt kattintani, de például a bejáratokat is megtaláljuk itt, gondolom. Itt a térkép, igen. Megvan a térkép.
2: Igen, a jobb felső sarokban található menüpontból, hogyha a kiállítókra
1: kívánunk
2: és lejjebb görgetünk, akkor már ott van nagyban a térkép, ahol a standszámok is megtalálhatók, és nagyon könnyen kifejezett tervvel érkezik, annak pedig plánáljunk, hogy tud egy tervet készíteni, hogy mit fog megkóstolni az idei rendezvényen.
1: Valóban átlátható, és valóban a kiállítók menüpontban lehet megtalálni a Budapest Borfesztivál térképét. Nagyon jól látszik, hogy mi hol van rajta, úgyhogy aki még szerda előtt tájékozódni szeretne, az megteheti az aborfesztivál.hu oldalon, és ami még fontos, kedves hallgatók, hogy nem csak, sőt, egyáltalán nem kifejezetten szakmai nap a szerda, pontosan ugyanolyan is egyenértékű, mint a csütörtök, vagy a péntek, vagy a szombat, tehát akinek a hétvégéje valamilyen okból foglalt, az bátran mehet majd szerdától kezdve a Budapest Borfesztiválra, amelynek főszervezőjével, Olá Ritával beszélgettünk. Reméljük, hogy minden rendben lesz, sőt, kijelentő módban jó. Biztos vagyok benne, hogy minden rendben lesz, és ott találkozunk fönt a hét második felében. Köszönjük, hogy hívhattunk.
2: Rendben, köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton kutyás családi napot rendeznek a Rex Kutya Otthon Alapítvány területén, ahol változatos programok várják az állatbarátokat. A színpadi programok mellett állatorvosok, kutyaoktatók, viselkedésterapeuták, táplálkozási szakemberek és állatvédelmi jogászok adnak hasznos tanácsokat a felelős kutyatartásról. A Gazdik kutya elsősegély workshopon, kutyás jógán és kreatív foglalkozásokon is részt vehetnek. Emellett lesz kutya-gazdi fotózás, kutyás kiállítók és különféle játékos programok is. A rendezvény az örökbefogadás fontosságára is felhívja a figyelmet, illetve abban segít, hogy a leendő és jelenlegi gazdik felkészültebben, tudatosabban gondoskodhassanak négylábú kedvenceikről. Péntektől vasárnapig második alkalommal rendezik meg a Fix Iparművészeti Fesztivált a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ahol több mint 100 alkotó mutatja be a kortárs magyar iparművészet sokszínűségét. A porcelántól és kerámiától az üvegen, ékszereken és textilen át az illusztrációig számos műfajjal találkozhatnak a látogatók. Az idei fesztivál központi témája az alkotás és befogadás, amely az alkotó, a műtárgy és a közönség kapcsolatát állítja a középpontba. A három nap során beszélgetések, workshopok, mesterségbemutatók, szakmai programok és gyerekeknek szóló kreatív foglalkozások is várnak mindenkit. A fesztivál egyik különlegessége, hogy nem csak a kész tárgyakat mutatja be, hanem az azok mögött rejlő tudást, kézműves technikákat és alkotói folyamatokat is közelebb hozza a közönséghez. Induljon a tanév és az új szezon egy óriási örömünneppel. Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg közönségét. Szombat kora este zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere. Magával ragadó, meseszerű dallamok várják a gyerekeket, tinédzsereket és felnőtteket. És most először a Budapesti Fesztiválzenekar gyerekkórusa is megszólal majd. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten nem működnek a jelzőlámpák a Margit körúton a Horváth utcánál. Vezessenek fokozott figyelemmel. Lassú a haladás a Széll Kálmán térre vezető utakon, a budai alsó rakparton a Margit hídtól délre és a Petőfi hídtól északra, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parttól az Országházig. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt, valamint a Vörösvári útnál is csatornajavítás miatt. Építkezés miatt lezárták mától a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyű utca megállót Újpest központ felé. Szintén lezárták mától a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között csatornaépítés miatt. A 15. kerületben a Kossuth utcában a régi Fóti útnál félpályás lezárásra készüljenek burkolatjavítása miatt. Lezárták a fél útpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Csatornajavítása miatt lezárták a 14. kerületben a Császár András utcát a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett. Szép Csilla BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónak! Budapest és környéke felett a délutáni órákban is folytatódik a zavartalan, késői nyárias idő. A felhőzet szinte teljesen feloszlik. A csúcshőmérséklet eléri a 29 fokot, az északkeleti szél pedig kissé megélénkül, helyenként a 18 km per órás sebességet is megközelítheti. A népi időjóslás úgy tartja, hogy a szeptember elejé derűs, meleg napok egyben bőséges és kiváló minőségű szőlőtermést ígérnek. A meleg és napos délutáni órákban a jól szellőző, világos nyári ruházat viselése a legcélszerűbb választás, de érdemes napszemüveget is vinni. Kellemes délután!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most már elég régen volt ilyen rovatunk, ahol Kolodkó Mihály szobrászunknak összeszedtük a legfrissebb alkotásait, úgyhogy eljött az ideje annak, hogy most erről beszélgessünk. Szerintem ebben az évben még nem is volt ilyen 2026-ban, ugye?
2: Nem beszéltünk róla, viszont idén a szobrász úr, vagy a művész úr nagyon termékeny időszakát éli, úgyhogy 7 új miniszoborral gazdagodott a főváros. Ezeknek már sajnos nem mindegyike látható, majd erről is beszélünk. De ezt a 7 szobrot mindenki éppen érdemes felsorolni. Remélem, hogy a rádióhallgatók tudják, hogy ki ő. Ő a mi ukrán-magyar származású gerilla szobrászunk, akinek az apróki szobrocskáim, ő most már több mint 50 darab van a város minden pontján. Igazi színfoltjai a városnak, és most a legújabbakat vesszük sorra. Igyekszem időrendi sorrendbe haladni.
1: Mikor tette ki 2026-ban az idei első szobrot?
2: Szerintem lehet, hogy egyből új év után, a január 1-e, 2-a körül, ezt nem tudjuk pontosan, hiszen mindenki szerintem még a szilveszteri mulatság után próbált magához térni, de valamikor ott január 1-e, 2-a környékén megjelent egy szobor a Rákóczi híd Budai híd főjénél a Kopaszigát közelében. Ez egy nagyobb szobor, mint a tőle megszokott mini szobrocskák. Egy vadászt látunk, egy elejtett szarvast cipel, és ez a vadász a Moltorony irányába néz. Ez egy hanti vadászt ábrázol. Ugye nem mindig tudjuk, hogy mi van pontosan mögötte, minden esetre ez utalhat a magyar, az ős magyar rokonságra. Lábnyomok, footprints, illetve hanti vadász néven ismerjük ezt a szobrot. Ez szabad szemmel is látható, tehát nem kell nagyon mikroszkóppal keresnünk ezt a szobrot. A Rákóczi híd Budai híd főjénél van, tehát a Kopaszigát közelében. Ez volt az első szobor idén.
1: Kolodkó Mihálytól ugye megszokhattuk azt, hogy szereti feldolgozni, és aztán szoborformájában megmutatni nekünk egy-egy híres mesefigurát.
2: Így van.
1: A következő ilyen lesz?
2: Így van, pontosan, és itt egy néhány hónap szünet után, vagy csend után, 2026 május végén, június elején jelent meg a Leo és Fred című alkotás. Nekem nagyon tetszik ez az alkotás. Ha ismerjük, vagy ha emlékszünk a Leo és Fred rajzfilmekre, ugye egy cirkuszidomár és egy oroszlánnak a kalandjairól van szó. Ez a szobor is a dél-budai oldalra került, a Kopaszigát Lágymányosi öblébe. Ugye ott van a Kopaszigátnál egy ilyen amfiteátrum-szerű rész, ahol koncertek, meg mindenféle kulturális események szoktak történni, és ez gyakorlatilag oda került ennek a majdhogy nem amfiteátrumnak a egyik felső sorára. Ez egy retro rajzfilm, és itt egy nagyon érdekes utalás van, beszéltünk mi erről korábban, hiszen tudjuk, hogy 130 évvel ezelőtt, 1896 májusában a Budapestnek ez a része, a Lágymányosi rész egy Konstantinápolyjá változott, egy török bazári hangulat, és nagyon sok ilyen török kort idéző dolog történt a millenniumi kiállítás ellenpontjaként a budai oldalon. Tehát ebben az alkotásban itt három dolgot találunk, Leót, látjuk Fredet, és van egy ilyen cirkuszi kocsi is. Ha benézünk a cirkuszi kocsiba, a kocsi belsejében látjuk azt a képeslapot, ami Konstantinápoly Budapesten ábrázolja. Tehát
1: szuper.
2: Nem véletlenül helyezte ide a Lágymányosi öbölbe, ahol volt ez a bizonyos Konstantinápoly kiállítás, és hát nagyon vicces tényleg, hogy megjelenik a rajzfilmfigurák is, de egy ilyen nagyon érdekes, nagyon klassz kulturális utalás is a 130 évvel ezelőtti eseményekre.
1: És aztán érkezik a nyár. Azt mondtad ugye, hogy idén eddig 7 új szoborral gazdagodott a főváros, eddig 2-t mondtál, és akkor ha ez május vége, június eleje, akkor a nyár viszont nagyon tartalmas volt Kolodkó Mihálynak.
2: Pontosan július 4-én tette ki a Szabadság térre, a Magyar Nemzeti Bank mögé, ott a Hold utca és a bank sarkára a Pénzseprő című alkotást. Itt egy fővédős munkást látunk, aki lombfúvóval régi pengőket seper el, és itt a mű az a forint 1946-os bevezetésére utal, hiszen augusztus 1-e, 1946. augusztus 1-e óta van nekünk forintunk. Ez is egy ide nagyon szép kerekéforduló, 80 éve már, de hogy ezt mi előzte meg, az a pengőnek az elértéktelenedése volt. És Kolodkó Mihály ezzel a pénzfúvóval, ahogy itt fújja az értéktelenné vált pengőket, gyakorlatilag erre utal. Nagyon ötletes alkotás. Nehéz megtalálni, amikor elmentem, először egy másik sarkán kerestem a Nemzeti Banknak, tehát a Nemzeti Bank egyik hátsó Hold utcai felüli sarkánál kell keresni. Van egy ilyen kis pici fa sziget, és ott a vaskorlátnak az aljában találjuk a Pénzseprő alkotást.
1: Mi volt a következő alkotás, amelyet kihelyezett?
2: Nem egészen egy hónappal később, még július hónapban jelent meg, hát egy nagyon vitatott alkotás. kiállítás, a Targoncás, ami szintén a Szabadság térre került, a német megszállás áldozatainak emlékműve tövébe. Ugye ez az emlékmű már nagyon sok ellenállást váltott ki, és ez a Targoncás egy ilyen villás targoncával gyakorlatilag úgy jelent ott meg, mintha el akarná ezt az egész emlékművet innen távolítani. Ráb Péter a szobrászművész alkotása, és ezt a művet tekintettel arra, hogy nem, úgymond nem tisztelettel nyúl az eredeti alkotás felé, ezt végül a maga művész, ő maga távolította el. Ugye ennek lehet egy politikai felhangja is, ez a volt Fidesz kormány alatt került oda felállításra, a német megszállás emlékműve, én ott voltam, elmentem, ahogy kitette, mindig igyekszem lefotózni, hiszen nem tudom, hogy meddig maradnak ott a szobrok, és hát ahogy tudjuk, lopják is őket. Örülök, hogy végül is láthattam, amíg ott volt a helyén.
1: A következő alkotása?
2: Néhány nappal később, még mindig júliusban, nyáron helyezte ki a Meditáló Nyúl című szobrát Kolotko Mihály a Margit szigeten, a Margit szigetnek a déli végében, ugye tudjuk, hogy a Margit sziget régen Nyulak szigete néven volt ismert, most nagyon alacsony volt a Duna vize nyáron, tehát le lehetett menni a Margit szigetnek a déli csücskéhez, ki lehetett menni ott a szárazzá vált területekre, és a Duna közepéről tudtunk körbenézni, és hogy oda lesétál az ember, ott a szigetnek a sziget déli csücskének a pesti oldalán helyezte el ezt a meditáló nyulat, ami hát nem volt kint sokáig, egy pár nap után ezt a szobrot már el is lopták. Én elmentem, megnéztem, de ez a szobor már nincs ott, ne keressük, ha csak a művész úr majd úgy nem dönt, hogy ismét elkészíti és visszahelyezi, de ha rákeresünk a neten, akkor látunk képeket, hiszen a sok lelkes rajongó, köztük én is elmentünk, lefotóztuk, úgyhogy meg van örökítve, de sajnos a szobor most nincs ott.
1: És még mindig július.
2: Így van, és ott úgy egy pár napon belül helyezte ki a Széchenyi téren a Magyar Tudományos Akadémia a közelében a villamos megállóban a Pinocchio szobrát. Pinocchio ugye egy hazug kisfiú volt. Itt megint ez lehet ennek azt a történetnek politikai felhangja, és nem megyünk bele, hiszen mi nem szoktunk politizálni. Minden esetre Pinocchionak a felakasztott szobrát találjuk. Közben látjuk, hogy Pinocchio egyetemi diplomás fiú, hiszen ez az egyetemi kalap van a fején. A kettes villamos megállójában ez, ha jól tudom, még mindig ott van. Tehát Pinocchio szobra volt 2026 júliusának az utolsó szobra. És a nyár még nem ért véget, amikor augusztus 10-én kitette a Bethesda gyermekkórház elé, vagy mellé a Hermine úti oldalra a kerítéshez, a Városliget felüli kerítéséhez Dr. Bubó és egy gyógyuló nyúlnak a szobrát. Ugye a gyermekkórház megint egy szeretett rajzfilmfigura. Ez tehát a legfrissebb szobra Kolotko Mihálynak augusztus elejéről. Reméljük, hogy ez a szobor még sokáig ott marad és megörvendezteti a kisbetegeket, akik arra járnak. És közben most nyáron lopták el a Városligetben a Dracula szobrát is. Úgyhogy most valaki nagyon ráállt a szobrokra és lopkodja őket. Nem tudjuk, hogy ugyanaz az ember, vagy esetleg tényleg így többeknek jut eszébe. Szerintem ez nagyon szomorú dolog, hiszen mindenkinek örömet okoz megtalálni ezeket a szobrokat, lefotózni, levadászni, úgyhogy én remélem, hogy ez a tendencia meg fog állni, és megmaradnak ezek a szobrok, és továbbra is élvezhetjük őket.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
3: If you need help or to learn more about Azurecast, visit azurecast.com.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Szikszai Rémusz rendező, színművész, akivel a Caligula helytartója című előadásról beszélgettünk, melyben megjelenik hatalom, lelkiismeret és az emberi tartás. Ez az előadás az Elszínház Fesztivál keretében látható, amely Magyarország egyetlen online színházi fesztiválja. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Bujdosó Nagy Bianca, a Brain Bar ügyvezető igazgatója, és Berost Loretta, pszichológus. Hát nem titok, az idei Brain Barról beszélgettünk, amely szeptember 17-én és 18-án lesz majd a Magyar Zeneházában. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést kívánok. Holnap reggel Gaskó Balázs várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az Elszínház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Évfélig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Visszatér a kánikula. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Több intenzív hőhullám is kialakult, több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is, június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt, az ország legnagyobb részén 60 mm-nél kevesebb eső esett. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 21. kerülete másik nevén Csepel, a főváros egyetlen kerülete, amely a Csepel-szigeten fekszik, így nem tartozik a történelmi Budához és Pesthez sem. Már a honfoglalás korában ismert település volt, az első okleveles emlék 1138-ból Csepelt jobbágy községként említi. Az évszázadok során a történelmi viharok elől elmenekült a lakosság, a falu újratelepítésére 1712-ben került sor. Az 1838-as tavaszi jeges ár elpusztította Csepelt. Újjáépítése magasabban fekvő területeken történt. Az 1912-1927 között felépült csepeli szabadkikötő átadásával a kikötő a Dunatengerhajózás központja lett. Csepel 1950 óta része a fővárosnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Molett 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Hegedűtől a családon keresztül Hoffi Gézáig. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Több száz háziorvosi praxis még mindig betöltetlen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 háziorvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara háziorvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő háziorvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint, hogy a háziorvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosít az alapellátást. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbül Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Alakítsa a nappalit nézőtérré. Szeptember 18-ától 10 estén át 18 izgalmas, formabontó, szórakoztató, elgondolkodtató színházi produkció egy helyen, az E-Színház Fesztiválon. Nézze bármikor, ahonnan ön szeretné. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Több száz háziorvosi praxis még mindig betöltetlen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Mint mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, illetve a rendvédelmi és honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök szintén az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtté felszólalásában szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékútfejlesztési programot indítanak, fejlesztik a vasutat és visszaadják a települések önkormányzati autonómiáját, sorolta a kormányfő. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtté felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, illetve a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az Oktatási Hivatal honlapján találhatók. Több mint 1000 háziorvosi praxis betöltetlen a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben jelentősen nőtt a betegforgalom az elmúlt években. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara háziorvosi szakmai tagozatának ügyvívője elmondta, probléma, hogy a kezdő háziorvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint, hogy a háziorvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. Kiemelnék a Földközi-tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a vízi út alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassza és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napi rendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt, és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 000 munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpesdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrsvezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Faluház Magyarország legnagyobb társasháza Óbudán, a Flórián téren áll. Az épületben 886 lakás található, és nagyjából 3000 ember lakja. A ház 1970-re készült el. Hévíz település akkori teljes lakossága beköltözhetett volna az épületbe. A faluházat 2009-től kezdve több ütemben felújították és szigeteléssel látták el. A ház mai színeit Óbuda jelképe ihlette. Az épület falain a kék szőlő és zöld levelek árnyalatai köszönnek vissza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetője által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett. Köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirendelőtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülés szaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormány ráhagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Megkezdődhet a bérrendezés, a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában szólt arról is, tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazád programot és modern felső oktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellékút felújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. Magyar Péter beszélt arról is, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A frakcióvezetők reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végighazudta a kampányt és arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre. A Tisza frakcióvezetője viszont a jószándékú ellenzéket hiányolta. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználtságának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motorszállítója. Finnország befejezte a mintegy 200 km hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 km hosszú határ több szakaszán húztak fel 4,5 méter magas kerítést, olyat, ami műszaki megfigyelőrendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határát kelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőtte le véletlenül, ennek megvizsgálására akarják felszínre hozni a roncsdarabokat. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le, a fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette, a roncsokat tavaly találták meg. Kedden is marad a napos száraz idő, a hajnali 9-14 fokról 28-34 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bartók Béla út 36-38 szám alatt álló épület a földszintjén 1911-ben megnyitott kávéházról Hadigház néven vált ismerté. Az épület padlásán volt Csontvári Kosztkati vadar műterme is. Utóbbi legendája Gerlóci Gedeon építészhez köthető, aki 1919-ben egy őszi estén a Hadigház aljában meglátta, ahogy nagy sürgésforgás közepette hatalmas, feltekert vásznak a cipelnek az utcára az emberek, őt pedig roppantul kíváncsivá tette, mi lehet az esti munkálatok titka. Kiderült, hogy egy nemrég meghalt művész, a rokonok Lechner Ödön és Szinyei Merse szerint kevésbé jó festményeit viszik árverésre, mert olyan minőségű vásznakra festett, amit jó pénzért lehetett eladni. A legenda szerint Gerlóci véletlenül belerúgott az egyik tekercsbe, és kibomlott előtte a magányos cédrus. Az építész rögtön beleszeretett a festménybe, érezte, hogy ezeket az alkotásokat meg kell menteni, és minden félretett pénzét feltette arra, hogy a másnapi árverésen a lehető legtöbb képet megvegye. Gerlóci Gedeon a csontvári hagyaték megmentőjeként évtizedekig viselte gondját az életműnek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason De Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason De Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolajárába.